rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig J-Lo és David Guetta jön, akiről a csapat egy nagyon jó kis videót készített. Meg lehet nézni, hogy a Tomorrowland-en hogyan változott az elmúlt jó néhány évben, mert hogy 2007-től 2026-ig minden évből beraktak róla egy-egy képet, egy rövid videót, és meg lehetett nézni, hogy mind a szedben, mind a kinézetben hogyan változott, szerintem nagyon vagány, és hát komoly belegondolni, hogy mióta ott van. Ez meg a legújabb dala, Jennifer Lopez-zel, David Guetta és a Save Me Tonight a Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ma pedig egy igazi világsztár jön ide a stúdióba, 6 órától a Live Mixben, élőben zenél Blondish. Hát nem kell felsorolnom, hogy mennyi színpadon állt már a világ különböző pontjai, mennyi nagy slágert csinált, most pedig egy 1 órás mixel készül csak a Rádió 1 hallgatóknak, ma délután 6 órától 7 óráig. Megéri odafigyelni rá. Én pedig hozom az egyik legnagyobb kedvencet tőle most, az igazi mai slágerek között, Blondish és a Lovers of the Dance Floor.

0: Az igazi mai slágerek között a Wonderful Life, amit mindjárt indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád házi orvos belgyógyász tolmácsolja.
3: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira. Gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására. Ugye, ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan, védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világ kéken keresztül a citromsárgáig, különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolta, csak alkohol bevitel a folyadékpótlásra, ilyenkor például egy fél literes egységnél 2 deciliter vizet érdemes meginni mellé, és akkor a folyadékpótlás is megoldott lesz. Az ételek közül a könnyedebb ételek, a saláták, gyümölcsök az, amik javasoltak nagy melegben, ugye az étvágyunk is csökken, viszont a kalóriabevitelre próbáljunk meg odafigyelni, illetve az energiára, tehát ne csak édesség legyen, hanem azért rost, fehérje, minden legyen, ami ne csak szénhidrát. Igazából a gyümölcs fogyasztása 0-24-ben az az, ami maximálisan javasolt, csak ha olyan területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás a Strand Fesztiválon a Rádió Stage-en Pure Beat zenél. Itt a Rádió Egyen pedig én hozom az igazi mai slágereket. Most Lady Gagától!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jöhet egy újdonság? Shakirától a legfrissebb dal, aminek a bevételei egyébként nem őt gazdagítják, hanem egy jótékonysági alapítványt, amiből hátrányos sorsú, nehéz anyagi körülmények között élő gyerekeket támogatnak sportra és oktatásra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a legfrissebbet választottam most Kámráttól, aki többször is járt már Magyarországon, idén is koncertezett, de az mindig elmondja, hogy olyan jól még sosem érezte magát ebben az országban, mint a Rádió egy születésnapi fesztiválon, aminek külön örülünk, és egyébként mi is imádtuk. Most tegnap előtt egyébként nem olyan messze tőlünk Csehországban zenélt. Itt a Rádió egyen pedig a legújabbat hozza, hogy ígértem, Kámrád, és a Hug Yourself, amit már is indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, a Balázsék Weekenddel, addig viszont az igazi mai slágerek. Köztük lesz a következő órában Loic, Calvin Harris, Dua Lipa, sőt Alex Kenji is, a kezdésben pedig Taylor Swift jön. Na rá, hogy az aktuális igazi mai slágerrel, az Uplight-tal, mindjárt ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezit láb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strand üzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé. Ez nehezíti az autó irányítását, írja az autosektor.hu. Hozzáteszik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a mezitláb vezetés biztosítja a pedálok kezelését, ám azt írják, hogy ez egy téveszme. Mi több, egy padlóféknél akár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a fék távolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírságjára nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy téli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel már 4 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában sem állok meg, hozom a legnagyobb kedvenceket felesleges duma nélkül, hazai a külföldiek, frissek, nagy kedvencek, lesz itt minden, a kezdésben azért maradjunk a friss vonalon, Loina, David Puentezzel, az igazi mai sláger a Golden Summer, amit már is indít.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig egy nagy kedvenc Kukitól, aki ma is nálunk zenél, 5 órától a Live Mixben, 6 órától viszont 7-ig Blondish, egy igazi világsztár, itt a Rádió 1-en, a Live Mix Summer Editionben óriási élmény lesz. Addig pedig, na náhogy jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, most Tóth Abigail Excenter és a Sugar Daddy-vel folytatja.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A mai napra bezárt a rádió stage a Strand Fesztiválon. Holnap, vagyis hát igazából ma, este 8 órától újra nyitjuk. A diszkós itt el fogunk indítani, aztán Collár, Pool Max, a Loving Arms, a Stadium Max, Yami Lolo, Lotfi Begi és Jauri zenél majd. És természetesen ma is lesz élő közvetítés. 8-tól évfélig mutatjuk hangban is, hogy mi történik épp a rádió stage-en. Nagy élmény lesz, ennyit mondhatok előre is. És nagy élmény addig is, a sok igazi mai sláger, amit hozok most, például Alex Kenji-től a Bambolé.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Barcelona építészeti öröksége a Somogyiban, örökbefogadókat keres a felsővárosi kálvária, esztélyes siker a sánkhályi rangsorban. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Barcelona ebben az évben az építészet fővárosa lett. Erről emlékszik meg a Somogyi Könyvtár kamara kiállításában. Ez a harmadik város, amit kijelölt az UNESCO arra, hogy megmutassa a turistáknak, látogatóknak kiállítások, fesztiválok, bemutatók formájában Barcelona építészetét. A Somogyiban a régit és az újat hozzák össze a városról szóló kiállításon, amit augusztus végéig lehet megnézni, mondta erre rádiónknak Kratok Vilotília művészeti könyvtáros.
3: Csak egy ilyen kis impressziót tudunk adni, mert nagyon minimális a felület. Nyilván Gaudival indul a kiállítás, a múlt és a jelen. Tehát Gaudi azért több mint 100 évvel ezelőtt alkotott, valljuk be, de azért az épített örökségnek a nagy gyönyörűsége, a központi gyönyörűsége, és az új rész is megjelenik. Ugye ebben nagyon-nagyon kis minimális kis impresszióba a régit is az újat raktuk össze.
2: Egy-egy hétre örökbe fogadhatják a szegediek a több mint 200 éves felsővárosi kálváriát. A Munkácsi utcában álló műemlék gondozását március 15 és november 15 között magánszemélyek, családok és közösségek vállalhatják. Az örökbefogadóknak rendben kell tartaniuk a szoborcsoport környezetét, szükség esetén gyomlálniuk kell, illetve friss virágot elhelyezni a kerítés vázáiba. A felsővárosi kálvária Szeged egyik legrégebbi éppen maradt egyházművészeti emléke. Az érdeklődők a Szent Miklós plébánián jelentkezhetnek. A magyar egyetemek közül a Szegedi Tudományegyetem szerepelt a legjobban az idei sánkhályi világrangsorban. Az STE az 519. helyet szerezte meg a nemzetközi listán, amelyen a világ 1000 legjobb felsőoktatási intézménye szerepel. A rangsor készítői több mint 2500 egyetemet vizsgáltak. Az értékelés főként a tudományos és kutatási eredményeket veszi figyelembe. Számít például, hogy az egyetem kutatóinak munkáira milyen gyakran hivatkoznak, illetve milyen jelentős tudományos folyóiratokban jelentek meg tanulmányaik. Az STE ezen a rangsoron már harmadik egymást követő évben lett a legjobb helyen végző magyar intézmény. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. Napos idő valószínű, kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megélénkül. A hőmérséklet délután 25 és 33 fok között alakul, ma a hidegfrontra érzékenyek érezhetnek tüneteket, nehezebb lehet a vezetés közbeni figyelemfenntartása, vezessenek óvatosan. Szép napot kívánok és jó hétvégét! A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád háziorvos belgyógyász tolmácsolja.
5: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira, gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására, ugye ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan, védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világos kéken keresztül a citromsárgáig különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolta csak alkohol, bevitel a folyadékpótlásra, ilyenkor például egy fél literes egységnél 2 deciliter vizet érdemes meginni mellé, és akkor a folyadékpótlás is megoldott lesz. Az ételek közül a könnyedebb ételek, a saláták, gyümölcsök az, amik javasoltak nagy melegben, ugye az étvágyunk is csökken, viszont a kalóriában energiabevitelre próbáljunk meg odafigyelni, illetve az energiára, tehát ne csak édesség legyen, hanem azért rost, fehérje, minden legyen, ami ne csak szénhidrát. Igazából a gyümölcs fogyasztása 0-24-ben az az, ami maximálisan javasolt, csak ha olyan területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egyik csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 8 perccel, augusztus 22-én a Mennyhértek és a Mérjámok a névnaposok. A legnagyobb kedvencek pedig továbbra is nálunk szólnak most a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rá.

Hoho, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sokan kérdezik, hogy Balázsik meddig lesznek Szabin. A jó hír, hogy hétfőn már itt lesznek újra élőben a stúdióban, de azért ma is lehet rájuk számítani, mert hogy 8 órától jön a Balázsik Weekend, addig pedig ilyen nagy kedvenceket indítok, mint ez David Guetta, Emery, Coily Ray és a Baby Don't Hurt Me a rádió egyen.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert továbbra is másodfokú hőségriasztás van érvényben, szóval melegre kell készülni meg. Hát egy csomó igazi mai slágerre megállás nélkül. Sabrina Carpenter Espresso, a hírek után például ezt indítom. Jó adal! Aki pedig üzenne, SMS, telefon és Viber számú 0620-311-111. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezit láb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strand üzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé. Ez nehezíti az autó irányítását, írja az autosektor.hu. Hozzáteszik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a mezitláb vezetés biztosítja a pedálok kezelését, ám azt írják, hogy ez egy téveszme. Mi több, egy padlóféknél akár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a fék távolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírságjár a nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy téli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és természetesen mára is készülünk valami nagyon extrával. Szinte pontosan 12 óra múlva, amikor itt ebben a stúdióban Blondish áll majd a lemezjátszók mögé, és élőben kever a live mixben egy teljes órát a Rádió 1 hallgatóknak. Egy igazi világsztár tehát ma itt a Rádió 1 stúdióban, addig pedig az igazi mai slágerek megállás nélkül a Swiss Disco a folytatásban, Rehabbel, Sam Felder, ez a Sleep Tonight, amit indítok.

0: Someone listening.
1: Radio Egy.
0: Okay.
1: Radio Egy. Radio Egy. Csak igazi mai sláger megy.
0: Let me tell you the story of that guy. First you loved,

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Javában zajlik a szilvaszüret, óvatosságot kér az Ati-vízig a folyókon, Kaposváron kezdi a bajnokságot a SZEDEÁK. Üdvözlöm Önöket, Sós Kata vagyok. Elérkezett a szilvaszüret ideje. Vármegyénk területén a legelterjedtebb a besztercei szilva, de számos más tájegységre jellemző szilvafát is lehet ültetni, akár az ősz folyamán, ami a faültetések ideje. A szilvánál fontos szem előtt tartani, hogy a hamvasságot csak fogyasztás előtt mossuk le a gyümölcsről, mert az védi a gyümölcsöt a kiszáradástól, mondta el Sípos József növényorvos a Szegedi Rádió 1-nek.
2: Szilva egy igazi nemzeti kuriózum, hiszen akár nyersen, akár gombóz, frissen, lekvárba, befőtt formájába és pálinka formájába is fogyasztjuk. Nagyon fontos, sokan kérdezik, hogy mikor érett a szilva. Tudni kell, hogy a szilva nem attól érett, hogy szép kék színű, hanem akkor szedjük, amikor fajtára jellemzően megfelelő a színe, húsa, kellemes az íze, zamata, és a magja, a magva váló fajták tekintetében pedig elválik a magtól.
1: Fokozott óvatosságot kér az Alsó-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság a Tiszán és a Maroson lévő úszóművek használóitól, írja a Szeged.hu. A tartós csapadékhiány miatt mindkét folyó vízszintje rendkívül alacsony, és további apadásra is számítani lehet. Az Ati-vízik ezért arra figyelmeztet, hogy különösen ügyeljenek az úszóművek biztonságos rögzítésére, kikötésére és használatára. Szegednél a Tisza vízállása 53 cm körül alakul, mindössze 7 cm-rel meghaladva az eddigi negatív rekordot. A Maroson ugyanakkor már új mélypontot mértek. Makónál augusztus közepén mínusz 128 cm-ig apadt a folyó. Kaposváron kezdi az új bajnoki idényt az STS SZEDEÁK férfi kosárlabda csapata, tudatta a délmagyar.hu. A szegediek szeptember 26-án az előző szezon bronzérmesének otthonában lépnek pályára. Első hazai mérkőzésüket október 3-án játsszák az újonc Fót ellen az újszegedi sportcsarnokban. A harmadik fordulóban a címvédő Falkó otthonába utaznak. A csapat már készül az idényre. Első felkészülési mérkőzését augusztus 26-án szerdán Szegeden játssza a Románia vonalbeli Temesvár ellen. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. Napos idő valószínű, kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megélénkül. A hőmérséklet délután 25 és 33 fok között alakul, ma a hidegfrontra érzékenyek érezhetnek tüneteket, nehezebb lehet a vezetés közbeni figyelem fenntartása, vezessenek óvatosan. Szép napot kívánok és jó hétvégét! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, jó hosszú hétvégét, hát szombat van, de már két napja hétvége is. Még a mai és a holnapi nap is a pihenésről, meg az igazi mai slágerekről szól. Hello mindenkinek, és szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvenceket hozom ebben az órában is, most például Szigalától a Riptide-ot, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a Rádió 1.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, ők pedig a Rádió egy DJ, a Stadium X, akikkel ma este bulizhatunk a Strandfesztiválon a Rádió egy stage-en, mert hogy ott lesznek, és egészen pontosan éjféltől zenélnek majd a színpadot egyébként, természetesen este 8 órától ma is közvetítjük, és természetesen jönnek továbbra is az igazi mai slágerek. Most a legújabbat választottam Shakirától, ez a Die Die itt a Rádió 1-en. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Már telefonon is toboroznak víradókat, szentesi búvárok dolgoznak a Duna mélyén, újabb szakaszon újult meg a Rárosi út. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Már telefonon is toboroznak véradókat, egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség, mondta a rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális

0: listákat küld a call centerbe, nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: A Szentesi Műszaki Ezred búvárai is részt vesznek a Dunán épülő fenékküszöb kialakításában, olvasható a délmagyar.hu-n. A Dunaszent Benedeknél zajló munkára a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt van szükség. A búvárok feladata, hogy a mederbe helyezett hatalmas kőtömbökről eltávolítsák a mozgatásukhoz használt sodronyköteleket. A műveletet a Duna sodrásában a kőtömbök között végzik, miközben folyamatosan együttműködnek a felszínen dolgozó katonákkal és gépkezelőkkel. A fenékküszöb kialakításán a műszaki ezred több egysége dolgozik. Újabb fél kilométeres szakaszon újították fel a Rárósi utat Hódmezővásárhely külterületén, számolt be a délmagyar.hu. A beruházás 37 millió forintba került, az útszakasz új alapot és két réteg aszfaltot kapott. A 14 kilométer hosszú út állapota régóta gondot okoz az ott élőknek, a környéken gazdálkodóknak és a munkába járóknak is. Az önkormányzat saját forrásból szakaszosan végzi a felújítást, az elmúlt 3 év munkáival együtt eddig 1,5 kilométerre javították meg az utat, így további 12,5 kilométer vár még felújításra. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő valószínű, kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megélénkül. A hőmérséklet délután 25 és 33 fok között alakul, ma a hidegfrontra érzékenyek érezhetnek tüneteket, nehezebb lehet a vezetés közbeni figyelem fenntartása, vezessenek óvatosan. Szép napot kívánok, és jó hétvégét! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Taylor Swift a folytatás, aki nyáron megcsinálta az év lagziát, lehet, hogy az évtizedét, és nemrég azt is nyilatkozta, hogy készen áll a gyerekvállalásra, ami egyébként nagyon menő. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger, a Fate of Ophelia itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, a következő órában is én hozom a kedvenceket, 8 órától viszont már Balázsik érkeznek a Balázsik Weekenddel, addig viszont olyan nagy kedvencek, mint Alex Kenji és a Bambolé, Sam Feld és a Heart Like Mine, vagy éppen... Martin Garrix a Butterflies-szal a következő zenei órát konkrétan ezzel indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezhet be kedvenceit. Választa a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
9: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Barcelona építészeti öröksége a Somogyiban, örökbefogadókat keres a Felsővárosi Kálvária, esztélyes siker a sánkhályi rangsorban. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Barcelona ebben az évben az építészet fővárosa lett. Erről emlékszik meg a Somogyi Könyvtár kamara kiállításában. Ez a harmadik város, amit kijelölt az UNESCO arra, hogy megmutassa a turistáknak, látogatóknak kiállítások, fesztiválok, bemutatók formájában Barcelona építészetét. A Somogyiban a régit és az újat hozzák össze a városról szóló kiállításon, amit augusztus végéig lehet megnézni, mondta erre rádiónknak Kratok Filotília művészeti könyvtáros.
2: Csak egy ilyen kis impressziót tudunk adni, mert nagyon minimális a felület. Nyilván Gaudival indul a kiállítás, a múlt és a jelen. Tehát Gaudi azért több mint 100 évvel ezelőtt alkotott, valljuk be, de azért az épített örökségnek a nagy gyönyörűsége, a központi gyönyörűsége, és az új rész is megjelenik. Ugye ebben a nagyon-nagyon kis minimális kis impresszióba a régit is az újat raktuk össze.
1: Egy-egy hétre örökbe fogadhatják a szegediek a több mint 200 éves felsővárosi kálváriát. A Munkácsi utcában álló műemlék gondozását március 15 és november 15 között magánszemélyek, családok és közösségek vállalhatják. Az örökbefogadóknak rendben kell tartaniuk a szoborcsoport környezetét, szükség esetén gyomlálniuk kell, illetve friss virágot elhelyezni a kerítés vázáiba. A felsővárosi kálvária Szeged egyik legrégebbi éppen maradt egyházművészeti emléke. Az érdeklődők a Szent Miklós plébánián jelentkezhetnek. A magyar egyetemek közül a Szegedi Tudományegyetem szerepelt a legjobban az idei sánkhályi világrangsorban. Az STE az 519. helyet szerezte meg a nemzetközi listán, amelyen a világ 1000 legjobb felsőoktatási intézménye szerepel. A rangsor készítői több mint 2500 egyetemet vizsgáltak. Az értékelés főként a tudományos és kutatási eredményeket veszi figyelembe. Számít például, hogy az egyetem kutatóinak munkáira milyen gyakran hivatkoznak, illetve milyen jelentős tudományos folyóiratokban jelentek meg tanulmányaik. Az STE ezen a rangsoron már harmadik egymást követő évben lett a legjobb helyen végző magyar intézmény. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. Napos idő valószínű, kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megélénkül. A hőmérséklet délután 25 és 33 fok között alakul, ma a hidegfrontra érzékenyek érezhetnek tüneteket. Nehezebb lehet a vezetés közbeni figyelem fenntartása, vezessenek óvatosan. Szép napot kívánok és jó hétvégét! A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt mindenkinek, aki csak most ébredt, azoknak különösen. Akik viszont már itt vannak egy ideje, azok tudják, hogy a legnagyobb kedvencek szólnak, és ezt a tempót, ezt a stílust tartjuk is továbbra is. Nem sokára hozom Alex Kenyit és Bibi Rexát is. Most viszont két óval folytatom az igazi mai slágerek között a Thunder Lights Off. Jó

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Jó, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely mi pedig továbbra is még fesztivál üzemmódban augusztus 22-én, de hát azért ki kell pörgetni ezt a nyarat is, mert ami azt illeti, mi ki is pörgetjük, ezen a héten ugye a Strandfesztiválon, jövő héten pedig a Szegedi Ifjúsági Napokon dupla helyszínnel kész stage-re várunk mindenkit, persze egy délutáni meg egy esti helyszínünk. Nagyon vagány lesz. Addig pedig jönnek az igazi mai slágerek, a nyári kedvencek, most Alex Kenji-től a Bumble, a telefon, Viber és SMS számú pedig 0620 311 111. Ez a Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Javában zajlik a szilvaszüret, óvatosságot kér az Ati-Viziga folyókon, Kaposváron kezdi a bajnokságot a Szedeák. Üdvözlöm Önöket, Sóska

0: Anetta vagyok. Elérkezett a szilva szüret ideje, vármegyénk területén a legelterjedtebb a besztercei szilva, de számos más tájegységre jellemző szilvafát is lehet ültetni, akár az ősz folyamán, ami a faültetések ideje. A szilvánál fontos szem előtt tartani, hogy a hamvasságot csak fogyasztás előtt mossuk le a gyümölcsről, mert az védi a gyümölcsöt a kiszáradástól, mondta el Sípos József növényorvos a Szegedi Rádió 1-nek.
1: Szilva egy igazi nemzeti kuriózum, hiszen akár nyersen, akár gombóz, frissen, lekvárba, befőtt formájába és pálinka formájába is fogyasztjuk. Nagyon fontos, sokan kérdezik, hogy mikor érett a szilva. Tudni kell, hogy a szilva nem attól érett, hogy szép kék színű, hanem akkor szedjük, amikor fajtára jellemzően megfelelő a színe, húsa, kellemes az íze, zamata, és a magja, a magva váló fajták tekintetében pedig elválik a magtól.
0: Fokozott óvatosságot kér az Alsó-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság a Tiszán és a Maroson lévő úszóművek használóitól, írja a Szeged.hu. A tartós csapadékhiány miatt mindkét folyó vízszintje rendkívül alacsony, és további apadásra is számítani lehet. Az Ativízik ezért arra figyelmeztet, hogy különösen ügyeljenek az úszóművek biztonságos rögzítésére, kikötésére és használatára. Szegednél a Tisza vízállása 53 cm körül alakul, mindössze 7 cm-rel meghaladva az eddigi negatív rekordot. A Maroson ugyanakkor már új mélypontot mértek, Makónál augusztus közepén mínusz 128 cm-ig apadt a folyó. Kaposváron kezdi az új bajnoki idényt az STS Szedeák férfi kosárlabda csapata, tudatta a délmagyar.hu. A szegediek szeptember 26-án az előző szezon bronzérmesének otthonában lépnek pályára. Első hazai mérkőzésüket október 3-án játsszák az újonc Fót ellen az új szegedi sportcsarnokban. A harmadik fordulóban a címvédő Falkó otthonába utaznak. A csapat már készül az idényre. Első felkészülési mérkőzését augusztus 26-án szerdán Szegeden játssza a Románia vonalbeli Temesvár ellen. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. Napos idő valószínű, kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megélénkül. A hőmérséklet délután 25 és 33 fok között alakul, ma a hidegfrontra érzékenyek érezhetnek tüneteket, nehezebb lehet a vezetés közbeni figyelem fenntartása, vezessenek óvatosan. Szép napot kívánok és jó hétvégét! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és hoztam egy programtippet, amivel segíteni is tudunk, mert hogy az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvány a mai napon, augusztus 22-én országos véradó napot tart. Ehhez kapcsolódóan pedig országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 12 óra között van lehetőség a véradásra, de a radio1.hu-n írunk még további részleteket, és megtalálható a pontos helyszínek listája. Ha tudunk, akkor segítsünk. Én meg Lady Gagát hozom már is.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Este 6 órától Blondie és egy igazi világsztár a Live Mixben élőben a Rádió egy stúdiójában. Nagyon vagány lesz, addig pedig egymás után jönnek az igazi mai slágerek. Most Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és akkor Kálmán, 8-tól pedig Balázsék a Balázsék Weekenddel. Király Tamást hallottátok. További jó hétvégét mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2.990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézű szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj, és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a Toyota.hu. oldalon.
0: Reklámot hallottak.
9: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: csak a Rádió Egyen.
1: Már telefonon is toboroznak víradókat, szentesi búvárok dolgoznak a Duna mélyén, újabb szakaszon újult meg a Rárosi út. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Már telefonon is toboroznak véradókat, egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség. Mondta a rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: A szentesi műszaki ezred búvárai is részt vesznek a Dunán épülő fenékküszöb kialakításában, olvasható a délmagyar.hu-n. A Dunaszent Benedeknél zajló munkára a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt van szükség. A búvárok feladata, hogy a mederbe helyezett hatalmas kőtömbökről eltávolítsák a mozgatásukhoz használt sodronyköteleket. A műveletet a Duna sodrásában a kőtömbök között végzik, miközben folyamatosan együttműködnek a felszínen dolgozó katonákkal és gépkezelőkkel. A fenékküszöb kialakításán a műszaki ezred több egysége dolgozik. Újabb fél kilométeres szakaszon újították fel a Rárosi utat Hódmezővásárhely külterületén, számolt be a délmagyar.hu. A beruházás 37 millió forintba került, az útszakasz új alapot és két réteg aszfaltot kapott. A 14 kilométer hosszú út állapota régóta gondot okoz az ott élőknek, a környéken gazdálkodóknak és a munkába járóknak is. Az önkormányzat saját forrásból szakaszosan végzi a felújítást, az elmúlt 3 év munkáival együtt eddig 1,5 kilométerre javították meg az utat, így további 12,5 kilométer vár még felújításra. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő valószínű, kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megélénkül. A hőmérséklet délután 25 és 33 fok között alakul, ma a hidegfrontra érzékenyek érezhetnek tüneteket. Nehezebb lehet a vezetés közbeni figyelem fenntartása, vezessenek óvatosan. Szép napot kívánok és jó hétvégét! A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sűriken, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Hát ezt mindannyian tudjuk, hogy én egy önfeláldozó típus vagyok.
6: Mi hívhatjuk így is, igen. Igen, igen, mondhatjuk ezt.
7: Más kultúrkörben ezt nem így hívják.
5: Ezt úgy hívják, hogy Balek.
7: Úgy van.
6: Igen.
5: Az elmúlt 20 évben egyébként én nagyon sokat fejlődtem ilyen tekintetben, tehát hogy most már nem minden esetben. Most már nem minden esetben helyezem mások érdekeit a magam elé, meg most már hajlandó vagyok a saját érdekeimben konfrontálódni is egyesekkel, de az kétségtelen, hogyha mondjuk elesett embert látok, hogyha valaki segítségre szorul, akkor én vagyok az első, aki mozdul. Ha nem szorul segítségre, akkor is én vagyok. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy idős ember megáll az utcán, és megáll egy kicsit pihegni, akkor én rögtön oda lépek, és megkérdezem tőle, hogy jól érzi-e magát, vagy éppen készül elájulni. De hogy én ettől egy picit így jobban érzem magam, vagy jobb embernek érzem magam, a fene tudja.
7: Szoktak feled kiabálni, hogy hagyjon békén!
5: Hagyjon békén!
8: Ne lopja el a pénztárcámat! Ismerem a fajtáját!
5: Egyébként meglepően gyanakvóak az emberek. Tehát nem tudom, hányszor ajánlottam fel már idős embernek, aki vonszolta maga után a csomagját, hogy segítek felvinni, meg elkísérem, sose élnek a lehetőséggel. Na mindegy. Szóval...
6: Igen.
5: Mentem be a férjemhez, ezt nem titok, neki a Stefánia úton van egy helyünk, egy sörkert, és hogy leszálltam a buszról, a Stefánia út közepén láttam egy kerekes székes bácsit, aki ilyen nagyon lassan haladt. Hát rögtön felcsillant a szemem. Hát gurult, igen, gurult. Hajtotta magát.
6: Hajtotta magát.
5: Aha. Hajtotta magát, de nagyon-nagyon körülményesen, nagyon nehezen. Úgyhogy így azonnal tele lett a szívem vágyakozással, hogy én akkor ezt az embert most megmentem, és akkor eltolom oda, ahova szeretne.
6: Jézus Mária, már rosszul. Azt figyelj, ez egy amerikai film már konkrétan. Egy Ben Stiller, vagy nem is tudom.
7: Nem akarok sehova menni.
6: Adam Sandler azonnal, tudod.
5: Hogy miért szenvedne szegény
6: igen.
5: ezzel?
6: Miért gurulj el lassan? Megy az idő.
5: És így odaléptem a bácsihoz, és kérdeztem tőle, hogy hát segíthetek-e, hogy hova szeretne eljutni. És akkor nagyon kedves volt a bácsika, elmondta, hogy őt a szomszédja hozza le ilyenkor naponta egyszer egy kicsit így levegőzni, és hogy ő igazából a sarokra szeretne egy kicsit kimenni, mert akkor ő oda úgy kiül, és akkor úgy nézelődik. És úgy tudod, hogy nagyon megvoltam, hogy bácsi, kedves.
6: Kiül a sarokra
5: bácsi.
6: Nézelődni?
5: Igen.
6: Hogy szeretne elmenni
7: hát
6: nézelődni?
5: Igen. Hát, hogy úgy történjen vele valami.
6: Stefánia sok nézelődő nincs, de hogy kiül a sarokra, és számolja
5: hát neki ez a napi program, hogy a szomszédja kisegíti a szobából, leviszi a lifttel, és akkor ő úgy kimegy, és akkor valahogy elevickél a sarokig, és akkor ott nézi az embereket, a forgalmat, és akkor történik vele valami. És míg mentünk, és így toltuk, és így beszélgettem, mert ilyenkor nyilván beszélgetek is az emberekkel, hogy egy kicsit így ventiláljon, hogy hát elmondta, hogy hát azért jön ki, mert hogy ott, most otthon ül, bámulja a négy falat, nemrég kapcsolták ki az áramot. Mert
6: Jézusom, ez megint milyen sztori.
7: Olyan barántottak bele, Júli.
6: Jézus Isten, igen. Ekkor kikapcsolták az áramot?
5: Áramot, mert hogy hát a nyugdíjából nem tudtak kifizetni, és tudod, borzasztó.
6: Gyere közelebb egy kicsit a mikrofon.
5: Rettenetesen rosszul éreztem magam, mire kiértünk a sarokra, hogy itt van ez a szegény ember, 70-80 éves, elmondta, hogy neki egyébként van két fia is, az egyik külföldön él, a másik az rásanyítja az ajtót, tehát mire elértünk, úgy nagyjából 100.
6: Azt a mindent hallod, és a két perc hallgatom azt, hogy ne.
7: És öngyilkos akarok
6: lenni. Én megölöm magam.
7: Jó, páros öngyilkosság lesz, veled megyek.
6: Együtt ugrunk, kelleteket tologatni itt a Stefánián.
5: 100 métert haladtunk, és nekem már gombóc volt a torkomban, hogy lehet egy ember ennyire szerencsétlen nyomorult. Hogy
6: annyira tudom, mi a vége.
5: Öregségére ilyen körülmények között kell élnie, ilyen szerencsétlenül. És tudod, így toltam el, így a glória, így csillogott így a fejem fölött. Toltam
7: ilyenkor
5: el.
7: Ilyenkor kicsit így megmentőbe teszem magad, ugye?
5: Hogyne, persze.
6: Véletlen kitoltam az útra, és nem vettem észre, hogy jött a troli. Betoltam a troli elé. Troli pedig százal elcsaptam. Hát most mondjátok meg, hibás vagyok.
5: Nem jobb neki.
6: Nem jobb neki. Azóta halott a bácsit, megöltem. Na is. Szenvedjen
5: és itt a pont. Ennyi a sztori.
6: És egy kamasz jobbról. Agyonütött az öreget. Hát most mit tudok csinálni? Szerintetek jól döntöttem? Taktyosan bőgtem a szemem, nem láttam, hogy jön a kamasz. De jó, milyen sztori lenne, úristen.
5: Szóval toltam a bácsit igen? szépen lassan, hogy tudjon nézelődni, és hosszasan tudjon beszélgetni. Ez egy ajándék idő neki. És hogy toltam el a Miro előtt, így láttam, így benéztem, tudod, ilyen üdvözölt mosolya, hogy mindjárt jövök, és a Miro kezében kettő darab pohár volt, tehát nem tudta ugye eldobni, vagy így letenni, de így láttam, hogy így kinyílik így a szeme. És így valamit így nyílik így a szája, hogy
7: kamasz! Troli!
5: Valami, tehát, hogy valami olyasmi, hogy ne!
6: Ugye, ahogy Bor próbálta mondani, hogy ne!
5: Hogy ne!
6: Annyira tudom, mi a vége.
5: Ne. De nem foglalkoztam vele, mert nekem akkor éppen küldetésem volt.
6: Persze, hát te persze, te megmentő voltál éppen.
5: Tolnom kellett a bácsit, és kitoltam a sarokig. Eljutottunk odáig, hogy én megadtam neki a telefonszámomat, hogyha esetleg szüksége van arra, hogy valaki bevásároljon neki.
6: Nincs
5: vagy
6: ilyen.
7: Nagyon jó.
6: Nem létezik
7: az összes készpénzedet odaadtad neki?
6: Várjál. Na hát ez, igen, én nekem is csak egy kérdésem lett volna, hogy mennyi. Igen, jó, értjük, már láttam a sztori felén, igen, értem, mennyi volt az annyi? De várj, mesélj, hogy vezette föl, vagy hogy jött elő a pénz?
5: Nem vezette föl. Illetve hát tulajdonképpen úgy vezette föl, hogy minden nyomorát elmondta nekem, és én éreztem úgy, hogy nekem ezen az emberen segítenem kell.
6: Fura volt, amikor kizállt a kerekesszékből, és áthúzta maga után a kerekesszéket a zebrán.
7: Vissza a helyére, és várta az új balekot.
6: És majd beült egy Volvo S60-asba, és elhajtott.
5: Szóval kitoltam a bácsit a sarokra, még ott beszélgettünk egy kicsit, és ott álltam egyik lábamról a másikra, és mondtam, hogy hát ha nem sérteném meg.
6: Akkor ez a 150 ezer forint készpénz, ami éppen nálam van, tegye el,
7: és ne adja vissza!
5: Elővettem a pénztárcámat, és volt benne 10 000 forint készpénz, és akkor ezt így odaadtam. És hogy is mondjam, tehát hogy egy kicsit azt vártam, hogy a bácsom itt azt mondja, hogy jaj, ne, aranyoskám, ne, hanem így nyúlt érte, és így eltette. De így tulajdonképpen úgy voltam vele, hogy
6: Mohó, de megértjük.
5: Nem is mohó, hanem hogy tulajdonképpen most találkozott először ilyen sztorival, és úgy meg is van lepve, tehát hogy ő ezt így félretette, kedvesen elköszöntünk egymástól. Megyek vissza,
6: tudod, a glóriával, még a fejedet, jó érzés ott van, hogy segítettél.
5: Szól az angyalok kórusa is, igen. Így visszasétáltam.
7: A Mikihez így beültem. 30 centivel.
6: Igen.
5: És így nézett rám, amiről is mondta, hogy könyörgöm, mondd, hogy nem adtál neki pénzt.
6: Ne csináld, mert aznap...
7: Aznap te voltál
6: a... Mert hogy a bácsi legendás a környéken?
5: Igen.
6: Tényleg? Annyira te vagy... És te voltál az abban negyedik valószínűleg.
5: Szóval, hogy mondta, hogy ő egy ilyen visszatérő jelenség ott a környékem, mindenkivel tologatja magát ide-oda.
6: De jó, van egy ekkora forma az öreg. Milyen rakkós, érted?
7: És akit tud, le is vesz.
5: Hogy jól ismeri, jól ismerik már, mert hogy egy időben volt olyan, hogy mondjuk így például bement ilyen vendéglátóipari egységekhez, és akkor ott előadta az édesbús történetét, sokan megsajnálták, akkor meghívták erre,
7: kis
5: arra.
7: Fröcs, nagy fröcs.
5: Aztán híre ment a bácsinak, de hogy vannak, hát vannak még olyan balekok, mint én, akik nem ismerik a bácsinak a sztoriát. Úgyhogy hát az elején nem mertem bevallani a Mikinek, hogy
6: engem is. Tök jól megúsztad, azt hittem adta neki egy 20-as, vagy 50-et, vagy valamit tudod.
5: Tehát hát egy 10-es.
6: Hát az még az egyébként istenes.
5: Annyi volt az összkészpénz.
7: Van nála, odaadja.
6: De ha van nála egy 20-as, odaadod?
5: Hát lehet.
6: Valószínűleg odaadod.
7: Nem lehet, ne hazudj, biztos.
6: Biztos, hogy odaadod.
5: Hát odaadom, igen.
6: De egyébként a bácsi tényleg kerekesszékes, vagy nem is, tehát hogy simára beül reggel a liftbe, beül, beleül, gurul kettőt, kiszáll és elmegy. Tehát, hogy ő valóban mozgássérült?
5: Hát nem mozgássérült, mert hogy úgy hajtotta magát, hogy a lábát így előre tette, tudod? Tehát, hogy hajtotta magát a kerékkel is, és kitette a lábát, és
6: még
5: azzal is
6: látványosabban. A lábába hajtotta magát.
5: Igen, tudod, aki nem teljesen mozgássérült, azért a lábával.
6: Elmondom neked, hogy előbb futja le a 110 gátat, mint te. Tehát ez ebbe ide a rozsdás mögött, hogy úgy száll ki a sarkon a kerekesszékből, hajtja össze, és tényleg ül be valami nagyon durva nyugati járműbe, mint a húzat.
5: Hát most már tudom, és tudod, Miró az sokkal rafkósabb, sokkal dörzsöltebb, mint én. És én mindig rácsodálkozik, hogy én hogy lehetek ekkora pancser, hogy én nem tudom, nekem rajta van a homlokomon, igen, ez, hogy gyertek és igen, húzzatok le.
6: Nem tudom, mi van a homlokodon. De valami tényleg van.
7: Vagy nem is biztos, hogy a homlokodon,
6: nem
7: de
6: tudom,
7: valahol
6: hol van. De, hogy,
5: de hogy miért vonzom be mindig tessék? Ezeket az arcokat?
7: Hát nem vonzod mindig... be, ő mindenkibe bekóstol. Ő mindenkit megpróbál behúzni, csak te be is húzódsz.
6: Na de miért mindig a
7: Juli? Dologba.
6: De miért nem te, miért nem én?
7: Azért, mert téged is megpróbál, csak mi tovább megyünk, mert látjuk, hogy
5: de
7: kamu.
5: Te első, tehát, hogyha ott áll egy kerekesszékes ember, az út közepén látod, hogy szöszmötől nem halad, akkor te nem lépsz oda azzal, hogy segíthetek, uram?
7: Ha segíthetek, uram, igen, meg hogyha föl kell tolni a járdára, de nem fogod eltolni, érted, látható.
6: Nem tologatok mozgássérülteket 500 méteren keresztül.
7: Segíteni segítesz egy bizonyos határon belül, de amikor már az jön, ott nekem azonnal bekattan. Amikor elkezdi sorolni, hogy jaj a gyerekeim külföldön, jaj nincs semmi, jaj izé, abban tudod, hogy annak az a vége, egy lelki nyomasztás, hogy ki énekelje a lóvét a zsebedből.
6: Kérdés és... nagyon fontos, hogy nem volt bankkártya terminál, nem volt nála? Tehát, hogy Apple Pay-el tudtál fizetni? PayPal Revolutot elfogadott a bácsi? Márkát váltott, shilling volt nála? Hogy... Nem, eleve az, hogy tolod 5 percig, full szürel. Hova tolod? Minek?
5: De miért ne tolnám?
6: De miért?
5: Egy idős emberrel az ember nem ül le beszélgetni. Nem. Azt, miért nem?
6: De miért ülnek egy idős emberrel beszélgetni? Vagy idegen idős ember, hol ülök le vele beszélgetni? A zebrán, vagy az út másik oldalán? Miért ülnék le vele beszélgetni?
5: Hát mondjuk, ha leülök egy idős ember mellé a hetes buszon.
6: Ja jó, mondjuk nem járok hetes busszal, igen. Ritkán ülnek idős bácsik a kocsimban. De leülsz beszélgetni, megszólítod, elkezdesz vele beszélgetni.
5: Nem tudom, én szerintem. Én tudatosan nem kerülöm a szemkontaktust. Tehát, hogy ide,
6: és nem, én azt hiszem, hogy te keresed, Juli.
7: Bizony.
6: Tehát, hogy te inkább, igen, ahol segíthetek, keresel, odaülsz, beszélsz. Tehát, hogy te házhoz mész kicsit a pofonért.
5: Így van.
6: De ez nem baj, tehát ez egy típus.
5: És tudjátok, volt bennem az az érzés, hogy kicsit úgy voltam vele, miután a Miró felvilágosított, hogy most így visszamegyek,
6: és
5: számon kérem a bácsit,
6: de akkor
5: hogy én átlettem. De nem. Nem,
6: holnap megint, másnap megint eltoltam.
5: Elkezdtem mentegetni, hogy biztos nem ismerjük az egész képet, és te vagy rossz indulatú, és igazából neki tényleg szüksége van erre a pénzre, és volt egy ilyen önigazolás, egy ilyen mentegetés, hogy igazából nem én vagyok a hülye, hanem veled van a probléma.
7: Igen, hogy az egész világgal
6: van baj. Hogy még aztán ezt hízsit át is toltad a Miróra,
5: igen,
6: hogy...
5: Igen, hogy ennek az embernek tényleg szüksége volt ez segítségre, és képzeld el, hogy hányan mennek el mellette, és ez az ember valószínűleg nyomorog, és a Miró elkezdett röhögni, hogy nem, ő egy szélhámos, és váltogatja a helyeit. Van, hogy kimegy a ligetbe, és akkor ott ül, és ott grasszál, és ott tolatja magát. Tehát, hogy ő egy ilyen visszatérő jelenség.
6: Feketőves tarháló, azt írják. Feketőves tarháló. Igen, igen. Ma és minden segítséget van. Kérő kerekesszékes bácsi, de akar küldeni a fennébe. Igen, elvette a bácsi a 10-est, fölállt és elfutott. Valószínűleg azért nem találtad volna meg. Hát, ez kemény. Nem tudom, ezeken olyan gyorsan átlátok valahogy, nem tudom miért. Tehát, hogy így fel sem merül a nem a segítés szándéka, hanem hogy, tehát, hogy tudod, ez nagyon gyorsan kiderül, hogy ez miről szól szerintem. Csak szerintem ilyenkor az ember egója, meg a segíteni vágyása, meg az önmaga egy kicsit nagyobb átétele elhomályosítja a reális érzékelő képességedet. Hogy de jó, én most segítek, és hogy milyen jót teszek, és hogy milyen jó vagyok. Tehát ez
5: én inkább úgy vagyok vele, hogy el tudom képzelni magam hasonló szituációban, amikor én vagyok kiszolgáltatott, én szorulnék rá más ember segítségére, és akkor, ha akkor is elsétálnának mellettem, az egy borzasztó szar.
6: Te idealista vagy, mi realisták vagyunk a Ferivel, mi a bökkenőt keressük azonnal.
7: Mert tehát, a nagy többségben bökkenő
6: mert a nagy többségben bökkenő van. Te meg egy idealista vagy, aki tolod 600 méteren keresztül a Stefánián, végighallgatod a második világháborút az élettörténetét, majd legombolnak rólad pénzt, és valószínűleg még nem hiszel a Mirónak, talán még ha másnap látod, akkor már nem egy tízes, de még egy ötöst azért csendben. Még azért odaadsz, hogy jó, a Mirónak nem mondjál. És még egy ötöst odaadsz.
5: De biztos, hogy van egy csomó jó szándékú embert, aki ugyanígy így
7: aki így
5: élnek.
7: Aki tudja, így átvernek.
5: Aha, igen.
7: Igen. Van, persze, hát ebből élnek, ha nem lenne, ha senki
6: én
7: nem adna.
6: Én szerintem nem így van. Szerintem egy mozgássérült, aki jó szándékú, az nem kéreget. Abban sokkal nagyobb a büszkeség, ez megoldja, azt ne, annak ne adjál, azt ne nézd le, azt ne akart kifizetni. Tehát, hogy pont csántít a sztori nekem. Tehát pont nagyon nagy közhely, hogy mozgássérült és pénzt kérek. Szerintem nem kér pénzt. Tehát, hogy pont nekem azonnal föltűnő, hogy nem
5: hát
6: oké.
5: Egy valódi mozgássérült.
6: Mert nagyon-nagyon elemi ösztönökre hat. Mozgássérült vagyok, levénultam, adjál pénzt, szomorú a történetem. Tudom, hogy kamu. Azonnal. Tehát, hogy nincs realitása. Mert aki valóban mozgássérült és van egy ilyen története, az ezt egészen máshogy éli meg. És pont azt vallja és gondolja és mondja, hogy igen, velem ez történt, de se kevesebb nem vagyok, se nem szorulok az ilyen típusú segítségre, és nem is fogok tőled pénzt kérni, mert megoldom, mert meg tudom oldani. Érted? Tehát, hogy pont nagyon nem stimmel a sztori. A legközhelyesebb sztori. Mozgássérült, hogy rossz körülmények, és a gyerekeim, és adjál Ajaj, ne. Akkor legyen valami eredeti. Legyen valami, ami kicsit kell legalább gondolkoznom, amíg átlátok rajta. Nem? Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon...
5: Levegőzni vitték le a bácsit.
7: Perccel, igen. És ki vitte le levegőzni?
5: Hát a szomszédja el is mondta. Hát ezért is mondtam neki, hogyha a szomszédja nem tudja levinni, vagy nem tudnak neki bevásárolni, akkor hívjon bizalom.
6: Hát akkor már keresd meg, menj el, vásárolj meg be neki.
5: Én nem tudom, hogy hol lakik, hát csak ott van valahol a környék.
6: Menj a Stefániába, két
7: kerekes arra visszacsorral. Ha megcsörrem ma a mobilod,
5: akkor kiparítom a szívet.
7: Ennél az is őszintébb érted, hogy alkoholra kell. Vagy vitte, hogy Ferrarira gyűjtök. Én azt jobban szeretem.
6: Igen, igen. Igen, és ugye ezzel a hozzáállással tartjuk be ebben a helyzetben, amikor ugye valakinek adsz pénzt, aki kéreget. Ez érdekes helyzet.
5: De koldusnak te is szoktál adni, azt mondtad.
6: Azt is meg tudom mondani, hogy ki az igaz és ki a nem. Azt is látod rajta.
5: Miből tudod?
6: Például, aki ilyen nagyon komoly mozgásszervi problémákkal van, kutyával van, gyerekkel van, az biztos, hogy koldus maffia. Semmit nem adok nekik. Tudom, hogy honnan hozzák őket, miért hozzák őket, hogy állnak ki a szélkámára, kiveszi el tőlük a pénzt, nem. Aki például fedél nélkül tárul, annak igen, mert az benne van egy szervezetben, egy hajléktalan szervezetben, és nekik szívesen, mert ő legalább tesz valamit azért, hogy árulja az újságot, és tudom, hogy igazoltan, mondjuk hajléktalan úgymond. Szóval, hogy szerintem van különbség. Nagyon nagy különbség van.
5: A kutyával több pénzt keres?
6: A kutya az egy persze. Egy gyerek kirakja neki a kutyát, kettő szenvedteted a kutyát, mert pénzt az is tovább szenved. Aki gyerekkel koldul, az a gyereket is csinálja, és én pénzt adok neki, azzal a gyerekkel holnap is kijön. Úgy tudod megszüntetni, ha nem az pénz. Ha senki nem adna pénzt, nem jön neki holnap, és a gyerek megmenekülne. Hát ez a lényeg. Addig jön a gyerekkel, amíg én pénzt adok neki. Én nem azért nem adok pénzt, mert a gyereknek
5: mert
6: nem akarok. Azért nem akarok adózni, nem adok neki pénzt, mert így segítek a gyereknek. Mert ha senki nem ad, akkor nem küldik ki holnap.
0: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Barcelona építészeti öröksége a Somogyiban, örökbefogadókat keres a Felsővárosi Kálvária, esztélyes siker a sánkhályi rangsorban. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Barcelona ebben az évben az építészet fővárosa lett. Erről emlékszik meg a Somogyi Könyvtár kamara kiállításában. Ez a harmadik város, amit kijelölt az UNESCO arra, hogy megmutatja,

0: mutassa a turistáknak, látogatóknak kiállítások, fesztiválok, bemutatók formájában Barcelona építészetét. A Somogyiban a régit és az újat hozzák össze a városról szóló kiállításon, amit augusztus végéig lehet megnézni, mondta a rádiónknak Ratok Vilotília művészeti könyvtáros.
1: Csak egy ilyen kis impressziót tudunk adni, mert nagyon minimális a felület. Nyilván Gaudival indul a kiállítás, a múlt és a jelen. Tehát Gaudi azért több mint 100 évvel ezelőtt alkotott, valljuk be, de azért az épített örökségnek a nagy gyönyörűsége, a központi gyönyörűsége, és az új rész is megjelenik, ugye ebben nagyon-nagyon kis minimális kis impresszióba a régit is az újat raktuk össze.
0: Egy-egy hétre örökbe fogadhatják a szegediek a több mint 200 éves felsővárosi kálváriát. A Munkácsi utcában álló műemlék gondozását március 15 és november 15 között magánszemélyek, családok és közösségek vállalhatják. Az örökbefogadóknak rendben kell tartaniuk a szoborcsoport környezetét, szükség esetén gyomlálniuk kell, illetve friss virágot elhelyezni a kerítés vázáiba. A felsővárosi kálvária Szeged egyik legrégebbi éppen maradt egyházművészeti emléke, az érdeklődők a Szent Miklós plébánián jelentkezhetnek. A magyar egyetemek közül a Szegedi Tudományegyetem szerepelt a legjobban az idei sánkhályi világrangsorban, az STE az 519. helyet szerezte meg a nemzetközi listán, amelyen a világ 1000 legjobb felsőoktatási intézménye szerepel. A rangsor készítői több mint 2500 egyetemet vizsgáltak. Az értékelés főként a tudományos és kutatási eredményeket veszi figyelembe. Számít például, hogy az egyetem kutatóinak munkáira milyen gyakran hivatkoznak, illetve milyen jelentős tudományos folyóiratokban jelentek meg tanulmányaik. Az STE ezen a rangsoron már harmadik egymást követő évben lett a legjobb helyen végző magyar intézmény. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. Napos idő valószínű, kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megélénkül. A hőmérséklet délután 25 és 33 fok között alakul, ma a hidegfrontra érzékenyek érezhetnek tüneteket, nehezebb lehet a vezetés közbeni figyelem fenntartása, vezessenek óvatosan. Szép napot kívánok és jó hétvégét! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
4: Képzeljétek el, na, voltam strandon többször is.
5: Wow!
6: Azt a minden.
5: Nem barnultál le nagyon.
4: Nem, nagyon, nagyon adok arra, hogy ne barnuljak, mert ilyen nikotinsággal tudok barnulni, és ez nem áll jól nekem.
5: Azt szerintem senkinek nem áll jól. Nem,
6: igen, nikotinsárgát, de mi, kenc valami ígélt magadra, vagy miért?
4: Nem tudom, miért történik, ez szerintem cserben hajtak engem a pigmentjeim, vagy ilyesmi, de hogy amikor lebarnod...
6: De milyen strandon nagyon... voltál?
4: A nyíregyházi strandon természetesen.
6: Ne! És ez, de te kimész strandra?
4: Ki helyett? Hogy?
6: Meglepő.
4: Miért?
6: Hát, mert azt hittem, hogy ennél mizantrópabb vagy. Tehát, hogy
4: nem, a strandon senki se ismer fel. Ott annyira elvetemülten nézek ki.
5: Miért nem ismer fel?
6: Na, várj.
4: Ha fel is veti a gondolat, hogy ez talán én vagyok, akkor sokkal elhesegeti.
5: Megfejtjük, hogy nézhet.
6: Mi van nála, hogy néz ki, mibe van, és mit visz magával a nyíregyházi strandra. Mi ne is mondjon semmit. Mi az álcaszett? Hogy álcázza magát? Szerintem méteres átmérőjű kalap, nőklapja a hóna alatt.
5: Valami lepetus.
6: Igen, valami hatalmas gyékeny, és egy ilyen hosszú lepelben vonul a strandon. Ez egyébként tényleg meglep. Szóval téged egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen egészségesen emberutálóbbnak gondoltalak.
4: Senki nem tarthat vissza a víztől. Ösztendabon én sem mennék ide, de a gyerekem muszáj járni, mert ő is hát a vízbe akar lenni, és a tó még nem elég meleg nekem, sajnos. Nem vittem, van egy merülőforrós terve.
5: Mert a vizet már értem, amikor benne vagy. Na, de odáig elmenni.
4: De mire gondolsz?
5: Hát a strandon keresztül vonulni.
4: Mert te nem jársz strandra?
5: Strandra? Van egy tavunk.
6: Strandra?
5: Minek nem mennék?
6: Meghalnék, be kéne mennem. És most volt a palanyító. DJ Dominika, csak mondom egyébként.
4: Arra hívtak.
6: Palanyító. Imádtam, palanyító. Nagyon nagy.
4: Senki nem írta a kompressziós harisnyát, pedig ez is egy tök jó opció lett volna.
5: Kötelező ellen.
6: Nagyon-nagyon-nagyon jókat küldtek. Nagyon jókat küldtek. Valaki például elküldte, hogy biztos, hogy van nálad a zöld színű felfújható krokodil matrac. Tudod? Az a nagyon-nagyon
4: van klasszikus. Olyanom, van olyanom, de nem viszem magam a strandra, mert irigyek az emberek.
5: Szerintem flamingó valami. Egy óriási felfújható flamingó valami, amivel bele tudsz feküdni.
4: Az nem így hívja, az a ribikomp.
5: Ribikomp?
4: Az a ribikomp. Olyan szoktam Balatonon használni.
6: Igen. Na, jönnek a tippek. Hűtődoboz, hatalmas napszöveg és bokáig érő szoknya, plusz flip-flop papucsa és egy hatalmas magnó. Írja valaki. Tehát, hogy van nád egy magnó.
5: magam.
4: Amatőr próbálkozás.
6: Tépapucs, tét tangaszalma kalap, és egy sárga kisé megkopott hűtőtáska. Kalap, bajusz, rántott húsos zsemlet, kezében dobozos sör.
4: Langyos.
5: Alapulgat, mi?
6: Igen.
5: Biztos, hogy van olyan baseball sapkád, írják a hallgatók, ami ventilátoros.
6: Júj, de jó, ventilátor van az
4: elemet.
5: Vagy ami még jobb, tudod, a két oldalt, ilyen sör.
6: Sör.
5: Dobozos igen. Sör és szívószál.
6: Crocs gumipapucs, uh-huh. Fabulon naptej a kézben, és fasírozott a zsömle.
4: Ebből egy igaz.
6: A fasírozott a zsömle.
4: Nem, a Crocs.
6: Crocs papucs, jó, tehát az alsó megvan, maradt egy Crocs papucs.
4: De még a
6: színét
4: se tudjátok, pedig igen. Azért az is jelentős.
5: A rózsaszín.
4: Befolyás, nem.
5: A zöld.
4: Nem.
6: Igen. Eszter a strandon korán érkezik, hogy senki ne lássa, a vízben csak a fülét mozgatja. Amikor kijön a vízből, tanga bikini hónaig felhúzva monokinizik, egy koktél a kezében, amely egy 3x3-as napernyő van beleszúrva. Ja, és a naptejet nem keni, hanem megissza.
5: Várjál, a fürdőruha, fürdőruha. Az egy fontos.
6: Szerintem
4: egybe
6: fürdőruha, és leopárdpintás.
5: Biztos, hogy leopárdpintás.
4: Imádnám, de nem találtam, mint meg a megfelelő.
6: Menő outfitje szaggatott szalmakalap, döglégy napszöveg, nyakába műanyag madzagos régi strand pénztárca, csörögnek benne az ötvenesek, egyberikító fürdőruha leper rajta, az hóna alatt címelindás csikos szatyor. Péter hátul kullog, gyerek a nyakába.
5: Csomagok.
6: Várja, hogy Eszter megtalálja megfelelő helyet, hogy lepakolhassanak. Közben kérdezi, hogy maga úgy gondolja, hogy ez a megfelelő hely nekünk?
4: Péter, egyetértünk?
6: Péter, egyetértünk? Így van.
4: Jaj, annyira, ennyi id, már hónapok óta itt ülök, és ennyit gondol, ezt feltételezitek
6: rólam. Befröccsözve sziröli a prémium kandúrokat, közben férje élet-halál harcot vív a gyerekkel a
4: hullámbedencében.
6: Eszter, ha nem nagyon tud úszni, 2 darab ifa belső van a karjain.
4: Az beépített, az alapból benne van.
6: Igen. Na, mit találtunk el? Tessék, mit találtunk el? Szalmakalap?
4: Jó, nincsen szalmakalap.
6: Crocs papucs?
4: A kalapjaimat mindegyiket megtépázza az élet, úgyhogy mindig vagy elhagyom őket, vagy eltűnnek, vagy a gyerek széttépi, vagy odaadja valakinek, mindegy, nincsenek kalapjaim. Van egy Crocs papucsom, ez így van. Általában a zárás előtt másfél órával érkezem, hogy ne érje meg már kimenni, de én azt érezem, hogy megtehetem ezt már ennyi munka után, hogy időarányosan nem ér ennyit, azért jól fogom érezni magam. Stratégiám van, mert mindig az iskolaszünet kezdetéig járok sok a strandra, amikor már nincs nagyon hideg, de már nyitva van a strand, de nincsenek ki még az iskolások, akik ugye tömegesével tönkreszik a vízminőséget a testükkel, meg a folyadékokkal,
5: meg amik jönnek
6: belőle. Meg szennyezik a vizet, belepisilnek, sikítoznak, tehát igen. Még nyugi van a strandon, akkor mész.
4: Igen, általában ketten járunk a gyerekkel, nagyon ritkán jön Péter is, mert Péter nem más időbeosztásban él, mint mi, és hullámbedencézés rengeteg, ilyenkor küzdés az elemekkel, hogy megpróbál bent tartani a fürdőruhában a bentartható dolgokat.
5: Elszabadulnak,
6: de néha kitörnek a fürdőruhából.
4: Néha megcsapok vele egy-két embert, akik arra járnak.
6: Egy-két nyugdíjas nénit, aki összekeverte a súlyfürdőt a hullámfürdővel, a homlokon veredőkkel.
4: Még soha nem lehetem bemenni a súlyfürdőbe. Nem tudom, nekem szabad-e egyáltalán. Amúgy ez egy nagyon nagy misztikum számomra, hogy milyen lehet a súlyfürdő.
6: Igen, mi történik a súlyfürdőben? Ezt még nem fedeztük föl.
4: Igen, ezen kívül van sodrós medence, ahol vesén veretem magam ezzel a sodruárral többszörösen, miközben a gyerekem nevet és húzza a hajamat, én közben pedig sírok befelé. Annyit lehet látni a szülők azt mondani. És közben a gyerekem ült velem, hogy menjünk hát a másik medencébe. És a legdurább az egészben, hogy van egy fétis a gyerekeknek, egy ilyen rettenetes fétise, a lábmosó medence. És azt látom, hogy mindenki megpróbál kimászni a szélén, hogy tudod, el tudjanak ott oldalogni.
6: Ne kelljen belelépni, igen.
4: Abszolút gusztustalan. És a gyerek meglátja, és azt mondja, hogy ebben csak lábak voltak. Lehet, hogy meg kéne kóstoljam.
6: Bele kéne innom. De valahol egy apuka kulacsát tölti azért belőle. Tehát az ismerjük, hogy milyen a strand etikett és a strand higiénia. Hűtőtáskád van?
4: Nincs hűtőtáskám sajnos. De
6: erőre csomagot fasírozott sem le?
4: Semmi sincs. Nagyon trehány ember vagyok. Oda meg is ott szoktam enni rossz dolgokat. De nem.
6: De strandon nem igazán tudsz jót tenni.
4: A 30 évvel ezelőtti divat ez így megrekedt, és ugye lángos van, meg
6: olajban kolbász, sült krumpli, sült kolbász, ezek így megmaradtak.
4: Az, hogy valahogy így elpult, amióta nem lakom otthon, nem bírom nagyon megenni ezeket.
5: Főtt kukoricátok van?
4: Mais?
6: Hozzá kintről. Hozzá kintről.
5: Mais bitte.
4: Van főtt kukorica, de azt nem nagyon szokták ott venni. Az nagyon, az nyíregyház, az pénzdobás.
5: Palacsinta?
4: Van, persze, van. Buborékos gofri. Meg
5: jékása.
6: Akkor ez a klasszik. Te csak a szemét. Csak a szemetet adják nagyon drágán, hogy mérgezd le magad. Ez nagyon
4: csak
6: jó.
4: A szemét. És ott lebegsz a vízben, azt érzed, hogy már lebegsz. Magadat tönkretetted. Én mindenhol lebegek. Ez egy ilyen feature, beépített. És nagyon jól úszom, tudjátok róla, mert úszós általános iskolába jártam, úgyhogy...
6: Igen, hangos bemondó van. Van,
4: hogy ne lenne. Igen, és ilyetekások üvöltenek bele, akik már tele van a tökük az egésszel.
6: És mi, mit, kell, mit mondanak egy hangos bemondóba? Eltűnt kisfiú?
4: Most már ideje hazamenni.
5: Így küldenek haza?
6: Körülbelül ideje ronda kisfiú várja anyukáját a hullámmedencében.
5: Ne ugorjon seggest anyuka a medencében.
6: De ez még létezik, hogy hangos bemondó a strandon.
4: De ez olyan, hogy Nyíregyháza három fürdő van összekapcsolva ilyen fürdőkomplexumnak, és van egy, a személyes kedvencem, a termálos rész, ahol kinti medence van, nagy termál, és annak van koktélbárja, és ott van a fickó, mint az amerikai filmekben, és töményeznek, söröznek, koktéloznak az emberek.
5: Úgy, hogy ülsz a vízben közben.
4: Igen, ülsz a vízben közben, és tudod, teljesen meg vannak csapva a meleg víztől, és akkor megy a mulatozás, és ott nézik az ebét.
6: Jó, de jó, de azt adom egyébként. Igen. Körmöt szoktál vágni a medence szélén? Körmöt. Ha már fölpuhult, nem mondta, hogy egy tyúk szemet nem kapsz ki.
5: Mattanás, nyomkodás.
4: Nem az nagyon nehéz, amikor látod, hogy ott üveld a felpuhult férjed, és azt mondja, hogy mi az ott? Mi az valami olyasmi, amit meg lehetne most tudod csak egy kicsit, ugye, körülbelül, de csak, nem?
6: Csak, olyan nagy felpuhult ez a kelés ott a meleg vízbe a hátán, ki lehetne nyomkodni.
4: Viszont akkor meglátsz valaki más, tudod így magát, de most a Feri csinálni, ezt látod, ez amikor így
6: keresed. Mi lehet ott a vízben? Mi lehet ott a víz alján?
5: Csak szűrik.
6: Csoda, hogy ott nem szedsz össze minden nap valamit.
4: A termában nem lehet szerintem.
6: A termában valószínűleg, a termában nem, mert az így egy folyamatosan...
5: Hát, hát abba pont nem látszik a termába, hát, de... odaengedsz mindent, amit máshol nem mersz.
4: Mi
5: hát
4: az, hogy mindent odaengedsz?
5: Képzeld már el azokat az embereket, akik ott ülnek egész nap a termálmedence bárszékén, derékig vízben.
4: Nincs, de bárszék,
5: és
4: nincs bárszék.
5: Iszna, na, és isszák a kis ízéket, gyorsítókat. Szerinted kimegy pisilni? Elárulom. Nem.
4: Biztos, elmondom, hogy ki szoktak menni pisilni a kerítéshez, és a másik, hogy ott szoktak cigizni. Nem, az ott csak viccelek. Haló, polgármester úr? Na, szóval az egyik, hogy szerintem amúgy én azt vettem észre, hogy azok a belepisilősek, akiről a legkevésbé feltételeznéd. Nem a hangos részegek, lehet, hogy pont már nem tudnak tenni róla, de hogy nem ők az alattomos vizeletbetyárok, hanem az ilyen kedvesnek kinéző, aki ilyen kedvesnek kinéző, jól szituált emberek, akiről nem feltételeznéd. A látod rajta, hogy tudod, olyan, ki, olyan rendezett a külseje, de azért nem megy ki a vízből. Hosszasan bírja, és nem hiszem, hogy a hújagja miatt van, a kapacitása miatt.
6: Menjen vannak annyira egy házi strandon sokan, tehát törölköző közül harc
4: kevesen.
6: Megy. Kevesen
4: nem,
6: voltak?
4: Nagyon kevesen.
6: Árnyékba elvonultok, szélén ültök?
4: Igen, mert ki kell menni azokból a medencékből, amik távolabb vannak, és nagyon fázol, míg odaérsz. Én ebben hiszek, és akkor ott el tud. Hát félkor négyen ültök.
6: Én ezt tisztelem benned komolyan, hogy strandra jársz, ez egészen meg.
4: De nem akármilyen strand, nem minden strand, de csak az általam ismert jó menekülési útonakkal rendelkező strandokra.
5: Drága? Mennyi most a belépő?
4: Drága amúgy. Szerintem drága. Azon van nyíregyházi speciálba, az olcsóbb, de most figyelj, hárman mentünk, az olyan 13 ezer.
5: És ez csak a délutáni. És ez, délutáni. Ez a rövidített.
4: Igen, de kicsivel, hát igen. Tehát hogyha kicsit vártunk volna, még akkor lehet, hogy olcsóbb lett volna, csak hát gyerekkel nem lehet várni. Azt nem tudod megcsinálni, hogy ott álltok, és akkor...
5: Várj még 5 percet, kicsim, akkor féláron megyünk be.
4: Igen, nincs de azt ilyen. Nem tudom, hogy a gyerekekben miért nem alakul ki valamiféle ellenérzés másoknak a gusztustalanságaival kapcsolatban.
5: Azt neki még nem jut eszébe.
6: Figyelj, gyerekként, igen. Hát emlékezni, amikor leszálltál a buszra a Palatinuszán, meghallottad a zsivajt, ment a hullámmedence, megcsapott a napte illata, és így nem érdekelt semmi, csak az, hogy a vízbe legyél, hogy jól érezd magad. Ők nem törődnek a leázott bőr és köröm darabokkal.
4: Ez így van.
6: A medence szélén üldögélő nagypapával, aki éppen egy hatalmas kelést turkál a karján, és vágja a nagylábúj körmét. Tehát de... ezzel nem foglalkozol gyerekként. Felnőttként már oda-oda nézel azért, amikor ott áztatja magát egy szappannal a gyerekfürdőbe.
4: Nem, a hullámmedence? Van olyan életkorunk, amikor már nem móka és kacagás a hullámmedence? Tehát szerintem leszünk olyan öregek, hogy azt mondjuk, hogy Istenem, a hullám.
6: Nem, a hullám az jó. Én a Palán jártam mindig hullámba. Az jó.
4: Tehát, na, az... elmegyünk a strandra, most megyünk Debrecenbe, csütörtök el a strandot, és van egy jó kis termál. Tehát mondom, hogy nem legyetek magad.
5: Egy közös strandolás.
4: Igen. Szerintem, hogy a Feri a vállalhatatlan strandolók közülünk, vagy a Zsül.
5: Úgy érzed?
4: Igen, mert ők az általánosnak kinéző emberek.
5: Akik belepisilnek a medencébe.
4: Minimum belepisilsz a medencébe, Feri, ez látszik rajta.
6: Egy szerintem... medencébe pisilés, ez nagyon nagy bűn.
5: Abban sok bűn. Vízbe föloldódik.
4: Szerintem az rizikó is, nem csak bűn.
6: De mi, mitől rizikó?
4: Hát attól, hogy szerintem, hogyha megnyílik ott az a csatorna.
6: Á, nem, hidem, már mindent összeszedtem volna. Ebből ugye elárultam, hogy melyik táborba tartozom. Ha vagy esetleg valami olyan medencés helyre megyek, meg se mozdulok.
4: A medence szélére. Amúgy elvileg steril a vizelet, nem? Vagy nem az van?
6: Hát azt nem tudom, hogy mennyire steril, de azért nem tesz jót minden esetre, ha belepisíz. Igen.
4: Na mindegy. Szóval nem tudom, nincs véleményem, elfogadtam ezt a helyzetet. De titeket valami idegesít így a strandon, ami miatt nem mentek, vagy féltek tőle, vagy izé?
6: Hát nem, mert félni nem, de hát...
4: Ki vagy pattintva neked, már beach buddy.
6: Nem a buddy miatt. Nem, az ember mennyiség, meg a tömeg, meg úgy nem. Tehát, hogy most egy Balatonban úszás, vagy egy strand...
5: Akkor inkább a tó.
6: Azért inkább a tó. ami mondjuk egy nem tudom valahol.
5: Hát meg ott de... a pisi is egy nagyobb mennyiségű vízben oldódik föl.
4: Hol vannak a gázabb emberek? Hol itt érkeznek jobban?
6: Én nagyon sokat járok Balatoni strandra a barátaimmal. Tehát mi nem vagyunk Balatonon.
4: Akkor ott vannak a gázabb emberek.
6: Igen. Tehát mi, ha nem vagyunk Balatonon a srácokkal, már nem járunk sokat, de mikor nem voltunk mit tudom, egy hetet vagy öt napot, akkor mi minden nap strandra mentünk be. Mi imádjuk.
4: De ti úgy mentek oda, mint
6: hát mi vonulunk 5-6-an, így van, igen, napszakban beachbody van.
4: Annyira szeretném, hogy az ember vonulásnak hívja, és kívülről teljesen már, igen,
5: boglászásnak,
4: idős emberek keresik a családjukat.
6: Mi boglászunk, az egyik barátom ledobja a török között, és oda gurul.
4: Nagyon akarok találkozni a gurulós fiúval.
6: A gurulós fiú nagyon jó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
9: Jövő héten az egész ország szerint.

0: Szeged.
1: 4.90.4.90. Tempó Taxi. Töltsd le az appot és rendelj taxit egy kattintással. Bankkártyás és hűségpont fizetés. 4.90.4.90. Tempó Taxi.
2: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolis. Használd az augusztus 20 promókódot online jegyvásárláskor, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
3: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal is várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozzunk Szegeden a Rókusi Kőrút 42-64 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
3: Javában zajlik a szilvaszüret, óvatosságot kér az Ati-Viziga folyókon, Kaposváron kezdi a bajnokságot a SZEDEÁK. Üdvözlöm Önöket, Sós Kata vagyok. Elérkezett a szilvaszüret ideje, vármegyénk területén a legelterjedtebb a besztercei szilva, de számos más tájegységre jellemző szilvafát is lehet ültetni, akár az ősz folyamán, ami a faültetések ideje. A szilvánál fontos szem előtt tartani, hogy a hamvasságot csak fogyasztás előtt mossuk le a gyümölcsről, mert az védi a gyümölcsöt a kiszáradástól, mondta el Sípos József növényorvos a Szegedi Rádió 1-nek.
4: Szilva egy igazi nemzeti kuriózum, hiszen akár nyersen, akár gombol, frissen, lekvárba, befőtt formájába és pálinka formájába is fogyasztjuk. Nagyon fontos, sokan kérdezik, hogy mikor érett a szilva. Tudni kell, hogy a szilva nem attól érett, hogy szép kék színű, hanem akkor szedjük, amikor fajtára jellemzően megfelelő a színe, húsa, kellemes az íze, zamata, és a magja, a magva váló fajták tekintetében pedig elválik a magtól.
3: Fokozott óvatosságot kér az Alsó-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság a Tiszán és a Maroson lévő úszóművek használóitól, írja a szeged.hu. A tartós csapadékhiány miatt mindkét folyó vízszintje rendkívül alacsony, és további apadásra is számítani lehet. Az Ati-Vízik ezért arra figyelmeztet, hogy különösen ügyeljenek az úszóművek biztonságos rögzítésére, kikötésére és használatára. Szegednél a Tisza vízállása 53 cm körül alakul, mindössze 7 cm-rel meghaladva az eddigi negatív rekordot. A Maroson ugyanakkor már új mélypontot mértek, Makónál augusztus közepén mínusz 128 cm-ig apadt a folyó. Kaposváron kezdi az új bajnoki idényt az STS SZEDEÁK férfi kosárlabda csapata, tudatta a délmagyar.hu. A szegediek szeptember 26-án az előző szezon bronzérmesének otthonában lépnek pályára. Első hazai mérkőzésüket október 3-án játsszák az újonc Fót ellen az újszegedi sportcsarnokban. A harmadik fordulóban a címvédő Falkó otthonába utaznak. A csapat már készül az idényre, első felkészülési mérkőzését augusztus 26-án szerdán Szegeden játssza a román élvonalbeli Temesvár ellen. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. Napos idő valószínű, kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megélénkül. A hőmérséklet délután 25 és 33 fok között alakul, ma a hidegfrontra érzékenyek érezhetnek tüneteket. Nehezebb lehet a vezetés közbeni figyelem fenntartása, vezessenek óvatosan. Szép napot kívánok és jó hétvégét! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
6: Anna Júli Sülike!
5: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
6: Rákóczi Feri és
5: Balázs!
6: Micsoda család!
5: Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
7: Volkswagen csinált egy érdekes dolgot, és talán így ebben a formában még erről a témáról nem beszéltünk, hogy megkeressük minden idők legspórolósabb munkahelyét, vagy azokat a munkahelyeket, akik egykoron adtak valamilyen szolgáltatást a munkavállalóknak, de ezeket most már leépítették, és igazán spórolós munkahely hírében állnak. Ugyanis azt mondta a Volkswagen, el kell, hogy bocsássanak egy csomó alkalmazottat, mert hogy hát nem mennek olyan jól az autók, és ugye folyamatos leépítés van, és egyre nagyobb takarékoskodás a Volkswagennél. Ugye amellett, hogy ők százezreket bocsátanak el világszinten, tehát maga a Volkswagen koncern van nagyon nagy bajban. Egy lengyelországi gyárban további spórolós lépések szánták el magukat, és azt mondták, figyelt, hogy gondolkozik a Volkswagen, hogy ők nem akarnak arra költeni, hogy nagyjából egy 27 hektáros területen ők fűnyírókat béreljenek. vagy elektromos önjáró robotfűnyírókat, vagy kisember traktorral, aki ott jár egy ilyen kis, tudod, kis cuccal ül rajta, és nyírja a füvet. Ezért azt a döntést hozták, hogy felvesznek 100 darab juhot,
8: hát ez
7: kihajtják őket, de várjátok, ez nem egy indiai sajtkészítő üzem, ez Európa egyik legnagyobb autókoncernje, a Volkswagen.
8: Előremutató, bio,
7: régen azért szebb időket megélt autóipari, hát fellegvár, gyártás fellegvár. És azt mondták, hogy 31 000 napelemből álló 18 megawatt teljesítményű napelem parkjában kizavarják a juhokat, elbocsátanak mindenkit, aki emberi erőforrást igényelt és füvet nyírt, nem is vesznek benzines fűnyírókat, és a 27 hektáros területen a nyájnak egy nyájterelővel az lesz a dolga, hogy lelegelje a füvet, mert így spórolnak a humán erőforráson, vagy tehát a fűnyírókon és a fűnyíró embereket.
9: Zseni.
8: Ez nekem tetszik.
9: Egyébként, de tényleg zseni. Egyrészt ugye van egy csomó bárányuk, birkájuk, tehát hogy élelmezésipari szempontból se utolsó. A dolog tök ökó az egész, ugye a birkaszaron kívül, de az meg biztos jót tesz a fűnek. Teljesen korrekt a dolog.
8: Nincs kibocsátás.
7: Igen. Annyi szerepel a munkaköri leírásukban, hogy
8: a birkáknak?
7: A birkáknak, hogy legelniük kell, őszig maradnak, és most nyilatkoztak, hogy nagyon jól érzik magukat, klikkesedve járkálnak a parkban, mindent lelegelnek, amit tudnak, kiemelkedő gyorsasággal illeszkedtek be a környezetbe, kisebb csoportokba klikkesedve végzik a feladatukat, és legelik a füvet a napelem parkban.
8: És ilyenkor olyan HR-es a birkával, vagy a birkapásztorral interjúztat előtte. De egyébként mennyivel jobb ez? Tehát hajtasz be a gyárba, és azt látod, hogy a napelem park alatt sétálgatnak ilyen birkák. Hát mennyire megnyugtató már, nem?
7: Hogy birkák sétálnak?
8: Igen.
7: Ugye itt van a park, azért tényleg nagyon nagy kiterjedésű az egész, tehát elképesztő, hogy néz ki. Ugye a biodiverzivitás, talajminőség, minden odafigyelnek, a növényzet és az állatok jólétét tartják szem előtt, és legeltetik őket. Ők egyébként a spórolásra hivatkoznak. Tehát leginkább ők azt mondták, hogy ők ezen nagyon sokat spórolnak, hogy egy ekkora parkot nem kell úgy karban tartani.
9: Amikor nem tudom, a 100 birka mennyibe kerül, hogy adják most a birkát, azért ezt egyszer meg kellett venni.
8: Nem?
9: Lehet bérelni birkát?
8: Hát szerintem. És ott áll egy ilyen juhász, tudod, egy ilyen suvában a napelem park alján, és terelgeti őket.
7: Figyelj, egyébként
8: van villanypásztor.
7: Van egy pásztoruk, aki megy velük, folyamatosan trágyázzák a földet, azt mondják, hogy nagyon szépen karban tartják, ahol lelegelik, ilyen szektorokból áthatják őket a következőbe, és amikor vége, akkor újra kezdik.
9: Hát beszartok, gyerekek. Van birkabérlés.
8: Van?
9: Van birkabérlés. Itt van. Szolár birka, és naperőműbe, tehát ugyanígy, ahogy a Volkswagen használja, egy bicskei mintagazdaság csinálta meg jutenyésztést abból a célból, hogy márciustól egészen őszig te kibérez tőlük 30 birkát, behajtod a napelemparkodba, és ők legelnek.
7: És mindent
9: basszus,
7: legelnek.
9: Basszus, ez van.
8: És hogy ez nem egy német találmány, a debreceni BMW területén is a napelemparkban birka nyárja.
9: Akkor ezt meg csinálják egy csomó helyen?
7: Se ilyen a napelemparkban birkák legelnek. És akkor ősszel visszaadod a birkákat, tavasszal kibéreled őket.
9: Igen, igen. Itt vannak a garantálják, hogy a piaci árnál alacsonyabb összegért lesz egész évben a fűnyírva, tehát mintha bérelnél egy traktoros embert, vagy vennél robotfűnyírod, biztonságos, nem eszik meg, azt írják, hogy nem eszik meg a napelempark elemeit, és környezetbarát, ezt úgy hívják, hogy szolárbirka.
7: Szolárbirka, nem vágják le, nem bántják, lelegeltetik a füvet.
9: Nincs zajszennyezés, nincs károsanyag kibocsátás.
8: És arról van nagyon szó, hogy mennyi?
9: Nem tudok árat mondani, neked nyilván kell kérni egy árajánlatot.
7: Egy madridi telephelyén egy multicégnek nyulakkal csináltatják ugyanezt, a fű karbantartását 15 éve nyulak végzik el, tehát kihajtják a nyulakat, a nyulak lelegelik a fület, ez 15 éve volt, a saját szememmel láttam. Haladóban vannak akkor azért egyébként. A paksi atomerőműnek rengeteg tehene van. Ők azt mondják, hogy a sugárzás miatt vannak ott, mert a szivárgás van a tehén tejében mutatható ki a leghamarabb.
9: Oh.
7: És nem tudom, hogy ez valóban így van-e. Három tehén ott
9: járunk. És akkor minden nap végzed a tejet.
8: Dobjuk el a gerger, mire számlálod. Hosszú teheneket.
7: Gondolom, ma már így a digitalizálásság korában három tehénen nézi a paksi atomerőmű, hogy van a szivárgás. De írjátok meg, hogy három tehén ott legelészik az erőmű mellett. És Gyuritka, vegye le a tejet, köszönjük szépen, nézzük meg, hogy mennyi sugárzott.
8: Múlt héten még nem, csak egy tőnye igen. volt.
7: Na jó, oké, de ha már spórolásra hivatkozik a Volkswagen, akkor írjatok, drága hallgatók, tényleg, hogy kinek a legspórolósabb a munkahelye. Mi olyan dolog volt, ami járt 5 éve, de visszavették. Amit még 1 éve kaptatok, de meghúzták, lerövidítették, elvették. Kinek van igazán spórolós, hát hogy is mondjam, csak szarágó munkahelye, olyan munkahelye, ahol tényleg valamilyen szolgáltatás, vagy valamilyen, hát hogy is mondjam, csak a jólétet egy kicsit előre segítő intézkedés volt, de megvették, elvonták, leszabályozták, és elvették tőle. De keressük meg a legspórolósabb munkahelyet.
9: Jó, tehát arra gondolsz, hogy egyszer csak a főnök megérkezett, és azt mondta, hogy egy új kávégép, gyerekek, az egész iroda annyit kávézik, amennyit akar. Oké, 3 hét múlva azt mondta, hogy napi 1.
7: Levette, elvette, leszerelte, megszüntette, adta, de rájött, hogy nem ő, ezen egy kicsit szeretne spórolni. Hát, ha találunk ilyen intézkedéseket, munkahelyeket. El tudom képzelni simán, hogy azért itt a válság miatt, meg az elmúlt pár évben azért voltak ilyen intézkedések. Magyar nagyvállalat felszerelték meglevő Nespresso kávégépekre bankkártya terminált, hogy sajnos túl drága. Eddig ugye ingyen volt, de most már, ha akarunk, vegyünk magunknak. Hoztak inkább egy 1000 éves daráros gépet, jó lesz ez helyette, heti egy gyümölcsnapnak is véget vetettek, cserébe az új vezetőautói flotta frissült persze, és bejelentették, hogy rekord magas évvel zárják az évet. Ez egy magyar nagyvállalat. A nagy melegre tekintettel mondta a főnök, hogy idén teszünk a meleg ellen. Gyár kb. 40 fok. Kollégámmal el sem hittük, végre azt gondoltuk, hogy klímát kapunk, klíma lesz, hát nem lett. Ültetnünk kellett munkaidőn kívül facsemetéket, amivel 10 év múlva nagy fa lesz, érted? Mi 3 vagyunk az irodában, de WC-papírt én hordom, folyékony szappan, most már a mosogatószert is vittem, mielőtt mindenből kifogynánk, 1/2 évet csinálom, egyszer kaptam egy 5000-es, Szilvi küldte nekünk.
8: Magyarországban villanyszerelő cégnél dolgozom, ahol az eldobható kesztyűt egyszer veszik meg csak évente, és ki kell mossuk magunknak.
7: Igen. Figyelj, de milyen spórolós munkahelyek vannak, szenzációs SMS. Kaptunk ingyen kávét egészen sokáig, aztán a kávéautomata elől elvitték a cukrot azzal a címszóval, hogy amúgy is káros a szervezetre.
9: Na, vigyáznak rá, hogy egészséges legyen, haver.
7: Jó, de jó. Nálunk a cég eddig rendezvényközpontokba szervezett bulikat. Akkora partik voltak. Spórolás címmel tavaly a céges buli az irodába lett már szervezve, és leírták, hogy fogyasztás, amit hozol.
9: Bacsusbál. Ugye a nagy melegben, amikor volt ez a 40 fok, akkor egy csomó helyen, főleg fizikai munkásoknak adtak ásványvizet. Rengeteg olyan sztori jött most is, meg én is tudok róla, hogy alá kellett írnod reggel, hogy átvetted, és csak akkor nem kellett fizetni érte, ha este aláírással visszavitted, mert 50 forintos visszavált.
7: A palack.
8: Igen.
7: Multi energia cégnél dolgozom, kaptunk 5 forint kedvezményt, ha a saját kúton tankolsz, de most ezt is elvették. Sima hűségkártyával átlag ember kap 10 forintot. Igen. Új szabály, most hozták, szintén spórolás miatt, aktuálisan már megkezdett WC papír mellett, csak 1 tekercs tartalék na, lehet a budiban. Igen. A komplett 10-es pak nem tartható ott.
8: Szegeden induló autógyárnál a tervek szerint kártyás forgókapuk lesznek kiépítve az illemhelyek bejáratánál, és a szüneten kívül csak kártyával engedi be a dolgozókat, mondván, hogy a WC-n töltött időre nem fizetnek.
7: Kínaiak.
9: Úgy, igen? Ott rendben.
7: Nem, ott nem szórakoznak. Ott nem szórakoznak.
9: Befelepíts, kifelepíts, pisinépíts.
8: És ablak azt sincs, mondom, ablak,
7: sincs nagyon, ablak sincs nagyon a gyáron, ne lásd, hogy milyen idő van, meg ne jöjjön be természetes fény, csak mesterséges fény. Persze, nem szórakoznak. Ott a munkaidő pisilsz, vagy pénzért pisilsz. Nem mész ki akkor.
8: Nem mész ki.
7: Munkaidő a WC szünetben megvan engedve, ingyen van egyébként, megfizetsz. Nagyon, nagyon kemény. Képernyő előtti munkavégzés kapcsán adott szemüveg támogatást vonták most vissza spórolás címszólat. 2 évente lehetett igényelni. 20 000 forintról beszélünk, gyerekek. Idényre 4 zsugor ásvány víz, de olyan helyen van az iroda, hogy drágább kocsival elhozni, mint maga,
9: ne,
7: maga víz. Ezt a mindenségét neki. Pécsi nagyvállalat, régen a hőségre jégkrémet kaptunk, majd lett belőle egy szeleddínje. Idén már megszűnt az évvégi Mikulás csomag helyett a túlvezérelt igazgató egy szem szaloncukrot osztogatott krampusznak öltözve. Jó, mondjuk ezt adom.
9: A krampuszos jel, ez az jó.
7: Igen, a kafetériát is el akarták venni, csak a szakszervezet már nem engedte. De érzed a leépülést, tehát hőség, jégkrém, majd egy szelet dinnye, tavaly már az sem, semmi.
9: Hold meg.
8: kaptunk védőitalt a nagy melegre való tekintettel, egy kóla automatát, amiben dupláron voltak az italok.
9: Mit tudja, megvennéd a boltba, mi?
7: Hollandiában dolgozom, holland a cég, tehát nem is magyar, a nagy cég, télen nincs hűtés, felkiáltásra aki dolgozik, az nem fáj.
9: Így van.
7: Februárban tök 11 jó. Fok volt az épületben, sírtak, hogy másfél órapig táppénzre mentem. Kicsit más gondolná róluk, nem? Ugye azt hiszed, hogy van valamiféle ilyen...
9: Vállalati kultúra,
7: szemlélet, megbecsüljük, ott dolgozol, hogy úgy valahogy azért egy kicsit vigyázunk el. Ezek német-holland cégektől egy kicsit azért furák, ahogy más van az ember fejében.
8: Nálunk BRFK nyaranta elvitték a távirányítót a klímához. Azért megoldottuk 40 fokban, hogy bekapcsoljuk a klímát, mert elég magas voltam, hogy elérjem a gombot a klímám. Aztán összehívták az értekezletet, hogy valaki használja a klímát.
7: Álljunk meg! Mi történt? Valaki használja a klímát. Elviszik a távirányítót, milyen rafkósak? Nem szerelik le. És aztán mennyi idő volt, míg rájöttek, azért azon van egy gomb.
9: Igen.
7: Tehát, hogy azért ettől még lehet használni a klímát. És azért hívtak egy értekezletet, hogy megfejtsék, hogy ki volt.
8: Hogy valaki használja a klímát.
7: Úristen.
8: Felállt egy brigád.
7: Úristen. Aztán ismerősem a rendőrségnél, nem vitték el a rendőrkocsit kötelező szervizre, összefogtak és lecserélték az olajat, mert már a második kihagyott kötelező szerviz lett volna. Azért az megvan, hogy a rendőrautóba önszorgalomból lecseréled az olajat.
9: Ott két van kihagyott... elhivatottság. Igen,
7: kihagyott szerviz után. Azt a mindenségét neki. Nagyon, nagyon kemény. Na jó van, gyerekek, jó, érdekes esemesek vannak azért, nem? Spórolás címszó alatt azért miket csinálnak meg így a munkavállalókkal.
8: De egyébként tehát, hogy minden alkalommal, amikor bejövök ide dolgozni, mindig megállapítom, tehát alapvetően is nagyon hálás vagyok ezért a munkáért, de mindig tudom, hogy mennyire jó dolgunk van. De amikor ilyeneket olvasol, akkor csak úgy fogod a fejed, hogy Jézus Krisztus, hogy
7: kétfajta kávégépből főzhetünk magunknak kávét. Érted? Tehát, hogy
9: van szűrt vízünk, van tisztított víz.
7: Ákos főzze a kávét, van Szilárd csinálja a kávét.
8: Vagy sima bubis vagy bubitlan víz.
7: Igen. A mi cégünk megoldott azzal a védőital kérdés, hogy a dolgozók kaptak egy darab kulacsot.
8: Ott meg, ennyi.
7: Abszolút. Nálunk a vízadagológéppel spórolnak, hogy állítólag sokat fogyaszt, így nem lehet használni bekapcsolt állapotban. Forró vizet nem tudunk engedni, csak hideget. Kiszámoltuk, a vízgép egy hónap alatt kemény 2000 forintot fogyaszt. Inkább nem írom le, hol dolgozom. Aha, tehát, hogy beraktak nekik vízautomatát, csak nem kötötték áramra, hogy ne hűtsön. Ne csináljon hideg vizet, igen, meg ne csináljon meg forró vizet, se. Tehát ami kijön a tartályból, az jöjjön.
9: Na most teljesen jogszerűtlen a követelésed, hogy nyáron te forró vizet akarsz, érted? Minek?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám. Ez az utolsó.

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező.

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió egy hétvége, Rádió egy hétvége, napközben Kismártival. Rádió egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió egyen.
3: Már telefonon is toboroznak véradókat, szentesi búvárok dolgoznak a Duna mélyén, újabb szakaszon újult meg a Rárosi út. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Már telefonon is toboroznak véradókat, egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség, mondta a rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
4: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
3: A szentesi műszaki ezred búvárai is részt vesznek a Dunán épülő fenékküszöb kialakításában, olvasható a délmagyar.hu-n. A Dunaszent Benedeknél zajló munkára a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt van szükség. A búvárok feladata, hogy a mederbe helyezett hatalmas kőtömbökről eltávolítsák a mozgatásukhoz használt sodronyköteleket. A műveletet a Duna sodrásában a kőtömbök között végzik, miközben folyamatosan együttműködnek a felszínen dolgozó katonákkal és gépkezelőkkel. A fenékküszöb kialakításán a műszaki ezred több egysége dolgozik. Újabb fél kilométeres szakaszon újították fel a Rárosi utat Hódmezővásárhely külterületén, számolt be a délmagyar.hu. A beruházás 37 millió forintba került, az útszakasz új alapot és két réteg aszfaltot kapott. A 14 kilométer hosszú út állapota régóta gondot okoz az ott élőknek, a környéken gazdálkodóknak és a munkába járóknak is. Az önkormányzat saját forrásból szakaszosan végzi a felújítást, az elmúlt 3 év munkáival együtt eddig 1,5 kilométerre javították meg az utat, így további 12,5 kilométer vár még felújításra. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő valószínű, kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megélénkül. A hőmérséklet délután 25 és 33 fok között alakul, ma a hidegfrontra érzékenyek érezhetnek tüneteket, nehezebb lehet a vezetés közbeni figyelemfenntartása, vezessenek óvatosan. Szép napot kívánok és jó hétvégét! A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
2: Totálkára érkezett meg egy autójogászhoz fordult kérdés. Én nem nagyon viszem így szakszervizbe vagy szervizbe az autót, de biztos mindenkinek van szervizes élmény. Hát nem nagyon szervizeltetem, régen volt ez a szervizbe viszed az autót.
3: Hát csak elviszik az autódat a szervizbe.
2: Elviszik, visszahoznak.
4: Hoznak egy újat addig, világos, értjük. Hát ez egy más.
3: A depópér fűrész azért mindig ott van már az évben.
2: Azt kérdezte a nő, hogy jár-e kártérítése az autószerelő többszöri próbálkozásra se csinálja meg rendesen a kocsit. Ugye? Tehát, hogy itt nem márka szervizről van elsősorban szó, hanem egy általános autószerelőről. És megosztott a Total Car jogászával egy olyan történetet, hogy több mint egy éve szerelgetik az autóját, de a műhelynek nem sikerült helyrehozni a járgányt. Arra volt kíváncsi, hogy kaphat-e kártérítést tekintettel arra, hogy folyton a szervizről lévő kocsi mellé kellett egy másik autót vennie, amit tud is használni, és ez elég költséges beruházás volt. Igazságügyi szakértő bevonását kérte, és azt próbálja kinyomozni, hogy mi van ilyenkor, mikor egy sima autószerelő neked nem csinálja meg a kocsit. Hát gyerekek, ezt tudjuk, hogy ez egy kanosszajárás, nem? Ha most nem tényleg, mit tudom, egy éves az autód, vagy fél éves adonatúj, és egy márka szervizbe viszed csak egy olajcserére, ha nem van egy 5-8 éves kocsit, hát ez nem mindenki átment. Tehát, nekem sem, és jártam mindig ilyen autóval. Tehát elviszed egy szervizbe, vársz, aztán vagy megcsinálják,
3: lehet,
2: vagy
3: nem. Sokáig fogsz.
2: És lehet, hogy nem is sokáig fogok, igen. Na, kinek milyen tapasztalatai vannak, gyerekek? Tessék, szervizelés, autószerviz, régi tapasztalatok.
4: Mi alfások nem járunk szervizbe, ugye, viszont az első autóm,
2: na,
4: életem első autója, amikor így lett egy jogosítványom, apám, képzeljétek el, letette a jogsit, mert azt mondta, hogy ő most már nem vezet, ő az egyetlen olyan magyar nyugdíjas volt, aki ezt belátta, hogy neki ez már nem kell, és azt mondta, hogy a gyönyörű, jó állapotú egyéves 1002-es ladánkat nekünk adja, vagy nekem adja.
2: No, milyen?
4: Nagyon nagyszerű volt. Mit csinált a 18 éves Rákóczi Feri? Én nem fogok járni egy ladával.
3: Belehajtottál kukoricásba?
4: Nem hajtottam bele, eladtuk a ladát, és eljöttem a budapesti autópiacra.
2: Én ott voltam. Nagybani mellett, Nagykörösi út? A Nagykörösi út.
4: Ahol mindenki cumira vesznek. Hát ezt nem tudom, te ismered
3: engem nem vett senki cumira.
4: Akkor te vettél valaki cumira, ott az biztos, hogy az tuti, hogy ott átvertek. Na, egy haverommal jöttünk, és ő mondta, hogy csak az egyes Golf, tehát arra volt pénzünk, ugye a Lada az körülbelül annyit ért, mondom, gyönyörű, jó állapotú, hogy vegyünk egy egyes Golfot nekem, mert a Volkswagen az oszt a megbízhatóságnak a ne továbbja. Kicsit már gyanús volt, hogy fönt volt egy tábla az autón, hogy csak óránként egyszer van itt a tulaj, mert egyébként ő is nézelődik, minden egész órában lehet kipróbálni az autót. Kipróbáltuk, egy ilyen fosliba zöld színű, a barna olyan, mint hogyha teleszarták volna, az volt a belseje.
3: Hát
4: teljesen tökéletesen, köszönöm szépen. Megvettük ezt az autót, elértünk vele Kecskemétig, ahol megálltunk kávézni, ez egy 80 kilométer, és az autó nem volt hajlandó beindulni. Na oké, vártunk egy kicsit, szerelőt hívtuk, aki megnézte, azt mondta, hogy nem tud velem itt se semmi baja, nincsen szerinte, várjunk egy kicsit, leült a motor, elindultunk újra, hazamentünk Békés Csabára, fél évig állt a szervizbe az akkor megvásárolt autó, és soha a büdös életbe nem sikerült belőle kocsit csinálni. Soha!
2: Na, de ez kinek a felelőssége? Hát ilyet, hogy szar autót vettél, vagy igen, az autószerelőjé, aki tényleg azt mond, amit akar? Hát régen az autószerelés az ilyen szabadrablás volt. Tehát ugye bementél, hülyének néztek, fékbetét, olajcserél, semmit nem cseréltek ki. Ma már nem tudom, hogy jobb-e a morál egyébként. Jobb lett a morál?
3: Én
2: nem
3: azt hallottam, igen? Hogy most az lesz az új trend, hogy bemész az autóddal egy ilyen szervizbe, és azt mondják, hogy bérelj egy ugyanilyen autót. Valamilyen
4: amíg ők javítják?
3: Igen, és ők kicserélik benne, mondjuk, hogyha neked rossz a váltód, akkor kicserélik a váltót a bérelt autóban erre az autóra.
2: Ja, értem.
3: Ilyen donort, vigyél magadra.
2: Ja, hogy vigyél egy donort. Vigyél egy donort.
3: Nagyon olcsóban megúszod. Én ilyeneket hallottam mostanában.
2: Ezt mondjuk simán el tudom képzelni.
4: De az meg mekkora kicseszés azzal, akitől bérelsz.
3: Hát ezek ugye nagy cégek, és ugye gondolom az mögötte így
4: benyelik
3: a...
4: mi?
3: Hát úgy gondolnak erre, hogy az egy nagy céget megkárosítani, gondolom nem olyan, hogy egy embert megkárosítani, de nyilván ez nem így van, csak mondom, hogy azért okosak azért az emberek. Tehát,
2: na de figyelj, régen az autószerelés, én nem tudom most mennyit javult, de mondjuk nem márkaszerviz, hanem egy sima autószerelő. Tehát régen tényleg az volt, hogy bementél, és a gatyádat leraboltál, nem? Tehát még azt mondta, hogy féktárcsát cserélt, még fékolajat, még a fékpofát is kicsit, itt még talált valamit, na most akkor kettő először. akkor a szimeringek, akkor a gömb össze, a összekötő gömbfej, az ilyen gömbfej, olyan gömbfej. Fogalmat se volt, hogy mit cserélt le. Fogalm, azt mondott, amit akart, és álltál hülyén.
3: A fluxus kondenzátor megint eldugult.
2: Igen, és levet, látta, hogy milyen autót viszel be, és nagyjából úgy mondta az árakat. Nyilván most már azért valahogy ez normalizálódott. De régen ez, szerintem az autószerelő lelkén száradt csak az, hogy mennyire volt jó indulatú. De mi van akkor tényleg, ha egy hónapig, két hónapig szereli az autódat? Azért ez egy jó kérdés.
4: Kérhetsz kártérítést, kérhetsz egy csereautót?
2: Semmilyen jogod. Á, csereautót egy sima autószerelőtől?
4: Hát ott áll nálad, tesó, és nem tudod megcsinálni. Én kifizetem, de hát egy hét alatt azért rakjál már össze egy normális autót belőle.
3: Szerintem az csak márka szervizben van ilyen szolgáltatás, hogy csereautót kapsz.
4: Ott is, ha fizetsz. Ha fizetsz, igen.
3: Én nagyon sok pénzt adok a Nyíregyház egyik márka szerviznek, mert anyám minden évben, tehát minden évben eléget egy kuplungot.
2: Az jó. De hát muter hozzá.
4: Mama nem ügyes, akkor vegyél neki automatát.
3: Nem, ő csak ragaszkodik a tradícióihoz, és azt mondja, hogy ez egy jól bevált vezetési módszer, miért változtatnék? Kettesben, 60-na? Simán. A lényeg, hogy odaérjünk, nem?
2: Az ez nem vált, hármas az Istennek se vált.
3: Folyamatosan csúsztatja a kuplungot, de mintha nem lenne holnap, mint ezen múlna, érted, nem tudom, hogy mi lesz, és minden évben. És már amikor látom, hogy hívnak a 42-es körzetszám, tudom, hogy ez pénzembe fog kerülni. Nagyon kevés. Nagyon
2: mert
3: kevés.
2: Tudod, hogy anyád leégette a kuplungot?
3: Igen, igen. Most tudom az új árfolyamokat, nem olcsó egy kuplung, csak mondom nektek.
4: Az igazán bosszantó, amikor bejársz a szervízbe, tehát már hosszú ideje ott van a kocsid, és látod, hogy a te autód az nem a szervízben áll, hanem a szervíz melletti placon, és már benőtte a gaz.
3: Már a macskák fekszenek igen, rajta, meg
4: ugye, igen. Hogy még csak nem is törődnek a kocsiddal.
2: Hogy hozzá se nyúlj.
4: Igen, hogy így időről időre bemész, és a kocsid még mindig ugyanott áll, ahova teleparkoltad, tehát rá se nézett.
2: Hányszor jártam így, úristen, mikor még saját autó volt, és akkor volt Mitsubishi-m, volt Volvo-m, volt GTI-k, minden autón végigmentem. De mikor bementél már ezekbe az autószerelő műhelyekbe, láttad jobbra lebontva egy fél asztra, balra kiszerelve valami kocsi motor, és vártad ott, úristen, mikor Range Rover-em volt, atyaisten, még egy régi Range Rover, és bementem Range Rover szervezésként, félig szétbondott Range Rover, és oda mentél két hét, most ugyanúgy állt a kocsid, hozzá se nyúlt, és azt mondta, holnapra kész vagyok. De ember, két hete itt áll az autó. Hát sem, azt se tudod, mi holnapra meg vagyok. Egy hét múlva még mindig nem nyúlt a kocsithoz. Ezek rém történetek azért.
3: A kis porréteg már rátelepedett a kocsidra, tudod? Igen. És soha senki nem nyitotta ki az ajtaját, vagy semmi.
2: Tudod, hogy nem nyúlt hozzá. Igen. Majd hozzá nyúlt nagy nehez, és azt mondja, hogy sajnos nem, az alkatrészre várni kell. Igen. Azért milyen jó dolga van az embernek, nem tényleg ezekkel a úgynevezett márkaszervizekkel. Nyilván horror, de hogy azért oda betó, azért ott már van valamilyen szolgáltatás. Még ha sokszor brutál áron is, mert a rezsióradíj az olyan, hogy az tényleg nagyon horror. Úgyhogy órában van elszámolva.
4: Meg egy picit ott arra gondolsz, hogy ők értenek hozzá. Ugye? Igen. Hogy egy márkaszerviz hát azért igen, az, igen, csak igen, az csak azzal a márkára
2: van.
4: Rágyógyulva van, leírása van, alkatrésze van, technológiája, mindene van. Míg az ilyen autószerelő, aki azt mondja, hogy hozzám bármit hozhatsz, az egy nehezebb dolog. Meg az új autókkal már nem is tudod megcsinálni.
2: Igen, de a nagyon rosszban sántikáló régi autószerelők ideje azért remélem lejár. Akik kisebb családokat rángattak le olyan vagyonokkal, mert tényleg azt mondtak egy 4-3 gyerekes család apának, amit akartak, mert nem értett hozzá. 90-es, 2000-es évek, nem? Hát azért akkor még nem mindenki ilyen nagyon jó autóval ment, amit márka szervizbe vittél.
3: A márka szervizben azt fizeted meg, hogy jól szituált emberek vernek át magasabb színvonalon.
2: Igen, ez egy jó szolgáltatás. Igen, ez egy jó megfogalmazás. Na, mindjárt megkérdezzük, hogy milyenkor a helyzet, itt a Total Car cikke alapján. A Gombolai Évával beszélünk. Hello Éva, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggel!
2: Az aki jogszerviz jogtanácsadója. Na, ez a Total Car-os cikk, ez egy érdekes dolog. Itt egy éve várja az ügyfél, hogy kész legyen az autója, és ugye autójogászhoz fordult. Nem is tudom, hogy van ilyen, hogy autójogász. Az érdekes. Mármint a totalcar.hu autójogászához fordult. Szóval...
5: Igen.
2: Igen, mondjad?
5: Az a helyzet, hogy azt tapasztaljuk, hogy a legesleges leggyakoribb problémák azok az autókkal kapcsolatosak, akár így, mint a szerelés, akár úgy, hogy használt autóvásárlás, akár úgy, hogy baleset, úgyhogy nagyon nagy szükség van autójogászokra.
2: Nem is tudtam, ez nagyon tetszik, ő autójogász, csak és kizárólag autós ügyekkel foglalkozik. Ilyenkor van kártérítés? Most nem márka szervizről van szó szerintem, hanem csak egy simáltan szervizről. Egy éve van a szerelőnél az autója, kellene a szerelőnek ilyenkor valamilyen kártérítést fizetni?
5: Én egy picit távolabbról indulok, ez olyan ez a szerelőválasztás, mint a Harry Potterben a minden ízű drazsé, tehát kérdéses, hogy milyen autót és milyen szerelőt fogsz ki. Járhat kártérítés, azt szoktam példáként felhozni, hogy legtöbb esetben az emberek nem teljesen teszik azt össze, hogyha azt mondjuk, hogy szerződés, akkor nem tudom, egy ilyen bonyolult szoftverfejlesztési szerződésre gondolnak, vagy maximum az ingatlan adásvételre, de hogy ez az odaadom a szerelőnek az autót, hogy javítsa meg, ez egy szerződés. És itt ez a lényeges pontja, hogy az, hogy mire vonatkozik a szerződés, tehát mire adunk megbízást, ez alapján mi igenis, hogy felelősségre tudjuk vonni, számon tudjuk kérni, csak a legtöbb hiba az pont ott következik be, hogy nem írunk róla semmilyen papírt, tehát nem történik egy munkalapfelvétel sem, úgyhogy amikor mi járunk a bíróságra ilyen ügyekben, akkor mindig ott kell kezdeni, hogy egyáltalán mire adtak megbízást. Nézd át, keresse meg a hibát, cserélje ki a kerekeket, tehát ez egy fontos kérdés. De egyébként igen jár, tehát abban az esetben, hogyha be tudjuk ezt bizonyítani, hogy itt a szerelő valamit hibázott, akkor járhat.
2: Na az jó, de hát nekem, de hát ki az, aki szerződést köt egy szerelővel? Nem kötök szerződést, hát bemegyek, fél, meg tud csinálni, mi van? Nyikorog a fék, jó, gyere érte két nap múlva, szétszedjük, mondjuk, hogy mit találtunk. Csörög a szerelő, megmondja, mit talált, oké, van rá pénzem, nincs rá pénzem, cseréld, ne cseréld. Tehát szerződés nincsen nagyon, nem?
5: Van szerződés, csak kérdés, hogy van-e nyoma. Tehát szóban is lehet szerződést kötni, úgyhogy ez attól még szerződés lesz mindenféleképpen. Hogyha egy munkalap van, az már rettenetesen csodálatos, tehát hogy az első, vagy amit én ilyen esetben szoktam javasolni, hogy legalább egy munkalapot vegyenek fel, ez azt jelenti, hogy utána látszódik az, hogy mire is vonatkozott ez az egész történet, mert a történetek azok tényleg elég meredekek tudnak lenni, olyan ügyfelektől kezdve, akik egy spáros táskában beviszik a motornak a darabjait, hogy akkor ebből most csináljanak valamit, a szerelőnek is érdeke, hogy lehessen tudni, hogy miből indultak ki, vagy a másik, tehát van olyan történetünk jelenleg és folyamatban, ahol hosszú időn keresztül szerelgették, az hagyján, hogy visszakapta az ügyfél úgy, hogy ez most működik ez az autó, de amikor másnap beindította, akkor konkrétan az egész ott egy pillanat alatt égett le. Tehát, hogy nem lehetünk biztosak abban, hogy nem valami ilyesmi sztoriban találjuk magunkat, és amikor már nem csak arról szól a történet, hogy egy kis ideig, és azért ez a kis, ez jelenleg tényleg sokszor hónapokat jelent, nélkülöznünk kell a kocsit, de utána konkrétan mondjuk leég, vagy tényleg javíthatatlan lesz, amit Feri is mondott, akkor ezeknek nagyon nagy jelentősége van. Tehát kell egy munkalapot felvetetni, kell pontosan rögzíteni azt, hogy mi volt az a feladat, amivel mi megbíztuk, és aztán utána azzal is tisztában kell lennünk, hogy a szerelési munkálatokra 20 ezer forint felett vonatkozik egy fél éves jótállás. Tehát 20 ezer forint alatt ma már nem sok minden történik egy autóval, tehát ez azt jelenti, hogy ha tudjuk azt, hogy utána bármilyen probléma esetén mi igenis visszamehetünk, és a másik félnek, tehát a szerelőnek kell azt bebizonyítania, hogy ő jól csinálta meg az autót, akkor egész messzire juthatunk a jogainkkal, úgyhogy ebből is levezethető az, hogy tényleg mind a kettő félnek az az érdeke, hogy az elején azt a fél percet szálljuk rá arra, hogy mit is kérünk mi tőle.
2: Fél évig én visszamehetek? Van jótállás a szerviz után? Ezt nem is tudtam.
5: Igen.
2: Tényleg?
5: Nem csak. Tehát, hogy ez bármilyen szerelőre vonatkozik. Tehát nem csak márka szerviz, nem csak amikor még az autóra vonatkozik a jót. Úgyhogy itt nagyon szerencse, jogszabály nem változott kismillió éve. Régebben a 20 ezer forint az már javítást jelentett, ma azt jelenti, hogy begurult a szervizbe.
4: Ránéztek
2: körülbelül. Igen.
3: Nem, anyám hallja ezt. Mert az azt jelenti, hogy ha fél éven belül égeted el megint a kuplungot, akkor az ingyen van.
4: Ingyen csere.
5: Az hagyjen, de ha a szerelője hallja, akkor innentől kezdve őt az országban nem fogadják sehol sem. Tehát ez ugye képzeljétek el azt, hogy 4 millió, körülbelül 4 millió autó fut az országban most, ebből évente minden ötödik az gazdát cserél. 15 éves az autóknak az átlag életkora. Tehát, hogy azért itt szerelni való, az van, ez egészen biztos, és az a dolog, tehát, hogy az a kiinduló pont, hogy azért az autóknak az állapota az nem annyira jó, mert vannak ilyen jó gazdák, mint amit Balázs is mondott, hogy nem szervizelteti az autókat. Tehát ebből azért az következik, hogy ha a szerelő is így nekiesik, sok mindent találhatott, nem feltétlenül az ő hibája lesz az, hogy éppen az autónak tényleg valamilyen javíthatatlan problémája van, mert nem volt rendesen karbantartva, de hogyha nem jár el körültekintően, akkor itt a felek egészen komolyan egymásba tudnak bonyolódni.
2: Hú, mekkora macera ez, azért most jönnek vissza a régi élmények, tényleg. Tehát, hogy így azért ez egy nagyon, nagyon nagy küzdés. De legtöbbször gondolom, hogy az ügyfelek benyelik a békát, nem is tudják, hogy átvágták őket. Fogalma nincs, hogy tényleg kicserélték az autójában. Tehát azért ez egy nehéz. Nehéz bizonyítási folyamat.
5: Nehéz, illetve az a nehéz, hogy ma már annyira hozzá vagyunk szokva az autóhoz, hogy pont amikor az autót nélkülözzük, akkor egészen hamar bele tudunk fáradni abba, hogy most még utána a szereléssel is hadakoznunk kelljen. Én innét is üdvözlöm a saját autószerelőmet, mi ezt végigcsináltuk, volt egy közös kalandunk, amikor a saját autómat be kellett adni, egy alkatrészt cserélni, először telefonált, hogy nem jött meg az alkatrész, akkor utána megjött, de még egy kicsit bejött egy sürgősebb munka, és akkor amikor készen lett az autó, akkor kifejelte a szélvédőt az ellenőrzés közben, úgyhogy új szélvédő lett, és amikor már mondtam, hogy oké, én ezt értem és rendben van, de most már kezdett kicsit gyanús lenni, hogy még mindig nincsen kész az autó, akkor mondta, hogy de most már csütörtökre mindenféleképpen készen lesz, csütörtökből lett kedd, telefonált, hogy rendben van, akkor ő most ki is hozza, mert hiszen annyira késett az autójavítással, és akkor este 6-kor felhívott, hogy nem tudja kihozni, mert a kórházban van, ráesett az autó. Nem az enyém, egy másik. És na ez volt az a pillanat, amikor már én a saját autómat is úgy láttam, hogy biztosan szét van szedve, és már el is hagyta az országot.
3: De bementél a kórházba hozzá?
5: Nem, mert nem hittem el neki a sztorit, úgyhogy mondtam, hogy engem nem érdekel, hogy hogyan csinálja, de a kocsit én ma szeretném visszakapni. Mondta, hogy rendben, akkor a kollégája visszaadja, amikor a rendőrségi kihallgatásról kiengedik itt a baleset miatt. Hát akkor, amikor ott láttam a róla levágott nadrágot tehát ott a szerelő műhelyben, hogy ez tényleg bekövetkezett ez az eset, akkor egy kicsit kellemetlenül éreztem magam, de egyébként egy nagyon állatorvosi ló eset volt, mert hogy ténylegesen van olyan, amikor nem jön meg egy alkatrészt, valamikor olyan hibát talál, ami egyáltalán nem is volt feladata, hogy megcsinálja. Egész egyszerűen fogynak is a szerelők így létszámban az autókhoz képest. Tehát az, hogy egy ilyen egyéves szerelési művelet az hogy jön össze, van olyan, akinek tényleg így fel sem tűnik, hogy fél éve az autón bent van, és tényleg nem telefonál rá. Igen, de az idő, tehát hogy amikor hozzánk kerül egy ilyen probléma, és
2: Éva, mennünk kell közben, bocsánat. Igen. De hogy akkor lehet benneteket keresni jogszerviz tanácsadásként. Valaki támogatja az autótulajdonosokat is. Nagyon köszi. Oké, örültünk, köszönjük, köszi Éva, puszi, ciao.
1: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió az 5.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Elindult a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Én Györke Attila vagyok, és ezek a hét sereghajtói. 50. volt a Camera Cyril remixében Ed Sheerantől, 49. Alok

Valami Rádió 1-es újdonság Regál Lilitől, akinek nagyon erős az online jelenléte, és ez neki nem promóció. Sokan azért követik, mert látszik, hogy tényleg élvez.

0: Jön, most szépen haladunk előre a sereghajtók között. 47. volt Regál Lili újdonsága a Heal Me, 46. helyen zenélt Selena Gomez Single Soon, ez lett a 45. And in the naked light I saw 10,000 people. Ez ugye Cyril feldolgozásában Disturbed-től a Sound of Silence. 44. Kygo, OneRepublic és a Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you. 43. lett aztán David Guetta-tól OneRepublic-tól az I Don't Wanna Wait. 42. helyen énekel Teddy Swims Lose Control, amit a 41. helyen Topic, Fastboy és a Forget You követ.
1: Elsőként a Rádió 1-en.
0: A Lovers on the Dance Floor, Blondistól, Rádió 1-es újdonság. És Blondis ma este 6 órakor itt a stúdióban zenél majd egy budapesti fellépés előtt. Nagyon várjuk, hogy milyen szettet hoz majd nekünk, mivel készül egy ilyen élő rádiós fellépésre. Blondis zenéjére alapvetően egyébként jellemző, hogy pozitív, tele van jó érzésekkel, ebben a dalban is hallható. Én már nagyon várom, hogy jöjjön. Tessék velünk rádiózni egész nap, 6 órakor pedig különösen. Ez az újdonsága, a 40.

0: Itt a Rádió Egyen, közlekedési infók az igazi mai slágerek között. Többen is jelezték, hogy ma is terített az M7-es a Balaton felé haladva. Törökbálint és Martonvásár között csak türelem a torlódásokban. Papi pedig azt írta, az egyes főúton lezárás van. Mosonmagyaróváron a Magtár utca és a Kápolna tér között terelés van és terelőút. Bárkinek bármilyen híre van, még szóljon. A forradalom 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Machine, How's This-szal, a Beat of Your Heart a 33. lett. A folytatásban a The Door, Teddy Swims-től, akinek a magánélete, akár csak sok más sztár esetében, megsillette a hirtelen jött óriási sikert, a rengeteg koncertet, a turnét, a folyamatos stúdiózást. Teddy Swims megerősítette a hírt szakított barátnőjével Rachel, akivel közös gyermekük is van. The Door, a héten a 32.

0: 50-ben 30. volt a Ládari, Ládótól, Joel Corey-től a Be Alright a 29.
1: Rádió egy top 50, a 28.
0: A Dracula a jelen nagy favoritjai közül, a social media segítségével feltörekvő ausztrál zenésztől, Kevin Parkertől, azaz Tame Impalától, akinek a koncertjei nem csak a zenéről szólnak, konkrétan vizuális orgiáról is, lézersók, hipnotikus minták, a híres UFO, ami egy hatalmas kör alakú lámparendszer a színpad felett, mindent bevet, hogy a közönség jól szórakozzon,

Top 50, csak igazi mai sláger, mert szépen lassan véget ért ez a zenei óra, de azonnal indítom a következőt. Na, még egy pici visszaszámolás, mert ugye 28. volt Tame Impalától a Dracula, 20

0: Ed Sheerantől és Martin Garrixtől a Repair It a 26. És a következő zenei órát itt a Rádió 1-en Lady Gaga indítja majd a 25. helyen. Ez a Dead Dance!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon TV

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyereksportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy top 50. A 25.

0: Top 20-ban van ezzel a dallal. 18. A 17. lett Accent, Sera, Misha Miller és Don't Leave.
1: Rádió egy Top 50, a 16.
0: A Save Me Tonight a friss Rádió 1-es kedvencek közül, és hangulatban visszaugrunk most 2010-be, és ebben Jennifer Lopez és David Guetta segít, akik már akkor 2011-ben dolgoztak egy dalon, valamiért soha nem jelent meg. Úgyhogy szép szóval élve, ebben a zenében az akkori elfelejtett kollaboráció testet öltött.

0: 13.
1: A foci himnusz, az év sporthimnusza, Shakira, Burn a Boy, Die Die, azon túl, hogy a dal célja, hogy buzdítson, arra is emlékeztet, hogy a nehézségek és a kudarcok csak erősebbé teszik az embert, és ha keményen megdolgoztunk érte, elérhetjük a céljainkat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 11.

0: ezt követte Tóth Abigail és Axel dala, a Sugar Daddy a 11. helyen. Aki kedveli Sam Feldt, Rehab vagy a Switch Disco zeneit, annak van egy szuper jó hírem, ők együtt dolgoztak ezen a dalon, és most leadom Sleep Tonight, valamennyien a vokális, dallamos house vonalat képviselik, a Switch Disco-nál ráadásul mindig is hangsúlyos volt az aha élmény, amikor felismerjük az egyik kedvenc dalunk részletét egy teljesen új lüktetésben. Na ez is ilyen, a Sleep Tonight, ami már a top 10-ben van, és a 10.
1: Hey, what's up? This is Sam Feldt.
2: Hey guys, we are Switch Disco.

Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. A Top 50 szól Európa, Amerika és a rádió egy legnagyobb kedvenceivel. 2026. 34. hetén ráadásul ez a 10 legnagyobb favorit. 10. a Sleep Tonight, Sam Feltől, a Swish Disco-tól és Rehab-tól.

Nyolcadik lett Ray Daltontól a Blood Running. Can't hold back, my heart is beating strong. You make it easy when the night is long. Hetedik Hyperton és az Out of My Head. Alex Kenji-től a Bumbley, hatodik. Taylor Swift, Opalite, ötödik. Sam Felt, Hearts Like Mine, negyedik. Tartja dobogós helyezését, harmadik a héten Purple Disco Machine és a Hurts Wonderful Life. Camrad, Be My

0: az első.
1: New Religion, érkezik BB Rexa, a horror királynő. Ezt ő mondta magáról, imádja a műfajt a szabadnapjain, amiből elég kevés van neki. Simán rendez egy brutál horror maratonozást. Nyáron sok fellépése volt, szóval mostanában nem volt rá ideje. Hölgyeim és uraim, a rádió egy top 50-ben ezen a héten is megtartotta első helyét BB Rexával, a New Religion.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cimic

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyereksportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
8: Ez az utolsó

0: az elővételes jegyek fogynak. Ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Zajos helyen vagy? Nem kell telefonálnod. A Tempó Taxi appból egy érintéssel rendelhetsz taxit, így szórakozó helyen vagy koncerten is könnyű fuvart hívni. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
3: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakszímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolis. Használd az augusztus 20 promókódot online jegyvásárláskor, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Villámhírek egy percben, a Rádió Egyen.
6: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Barcelona ebben az évben az építészet fővárosa lett, erről emlékszik meg a Somogyi Könyvtár kamara kiállításában. Ez a harmadik város, amit kijelölt az UNESCO arra, hogy megmutassa a turistáknak fesztiválok bemutatók formájában Barcelona építészetét. Egy-egy hétre örökbe fogadhatják a szegediek a több mint 200 éves felsővárosi kálváriát, írja a Dél Magyar. A Munkácsi utcában álló műemlék gondozását március 15 és november 15 között magánszemélyek, családok és közösségek vállalhatják. A magyar egyetemek közül az STE szerepelt a legjobban az idei sánkhályi világrangsorban. Az STE az 519. helyet szerezte meg a nemzetközi listán, amelyen a világ 1000 legjobb felsőoktatási intézménye szerepel. 27 és 33 fok között alakulnak a csúcsértékek a folytatásban, főként napos idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép napot, jó hétvégét, jó hosszú hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, picivel délután járunk az ebédhez, jó étvágyat. Az igazi mai slágerek között David Guetta jön már is egy klasszikussal, és Nióval, Akonnal, ez a Play Hard

Ez a 87.9.88.2 és 91.1 rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig most Blond is, aki ma délután 6 órától élőben mixel itt a Rádió 1-en, a Live Mixben, 5-től 6-ig Kuki, 6-tól pedig személyesen Blond is a lemezjátszók mögött, élőben a stúdiumból, nagyon menő lesz. Ez pedig az igazi mai slágertől az Empire of the Sun, a Blond is, a Walking on a Dream, itt a 87.9.88.2 és 91.1

Ez a Rádió 1, egy csak igazi mai sláger. Megy a déli vízben, pedig egy pici tempóváltás. Delirium, Szeremek Lachlan és Silence jön. És nagyon sokan kérdezik, hogy Balázsik meddig vannak, Szabin. Csak ezen a rövid héten voltak.

igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió Egyen. Ez a Daily Mix. Rádió Egy. Újra töltve a 87.9-en, 88.2-n és a 91.1-en. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt indul az újabb zenei óra, méghozzá Taylor Swift-tel, aki új hajat villantott, jóval rövidebb, mint korábban is, elárulta a friss feleség, hogy hamarosan gyereket szeretne. Hát hajrá! Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A következő zenei órát ezzel indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám. Ez az utolsó visszatérés.

0: az elővételes jegyek fogynak. Ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolis. Használd az augusztus 20 promókódot online jegyvásárláskor, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. aquapolis.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is láger megy. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió.

0: A 87.9, 88.2 és 91.1 rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép napot, kellemes délután, a mikrofonnál Király Tamás. Természetesen szombaton is nálunk szólnak a legnagyobb kedvencek, hát jövő héten ilyenkor meg ho-ho-ho, már ezerrel bulizunk a színen, ahol természetesen lesz Rádió Stage, ahol természetesen Regáli Liz zenél, aki egyébként múlt héten Ibizán lépett fel. Menő, ez meg az újdonság tőle a Hear Me, amit indítok, itt a 87.9, 88.2 és 91.1 rádió egyen.
1: Sziasztok! Regáli Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig természetesen Live Mix Summer Edition, itt a Rádió 1-en 5-től 7-ig, viszont olyan történik, ami azért nagyon ritkán még nálunk is, nem ugyanaz a DJ mixeli végig a két órát, hanem az első órában Cookie lesz, a második órában pedig egy igazi világsztár, élőben a stúdiónkban, Blondish, 6 órától tehát. Ő pörgeti ma az igazi mai slágereket, én pedig tőle hozom a nagy kedvencet most, Blondish és a Lovers to the Dance Floor, itt a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1-en.

Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ma is pörög tovább a Rádió Stage a Strand Fesztiválon. Este 8 órakor kezdünk a Diszkós Itt-tel, aztán Kollár, Pulmax, a Loving Guards, a Stadium X, Jamin, a Lotfi Beg és Wilcox a lemezjátszók mögött, és 8-tól évfélig természetesen ma is lesz élő közvetítés a Rádió egy összes fekjén. Itt a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió egyen pedig már is indítom az újabb nagy kedvencet, Cigala és a Riptide.

Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig Katy Perry jön, aki piacadobta a saját italát. Ugye a nagy sztárok között nagyon bevált szokás, hogy vagy betársulnak, vagy csak reklámarcként oda mennek valamilyen italmárkához. Hát Katy Perry most ügyesen választott, és egyébként egy saját brandet, mert ez teljesen alkoholmentes, egyfajta ilyen pezsgőszerű ital, ez volt neki az iklet is, amikor még terhes volt, akkor ívott egy alkoholmentes pezsgőt, és azt mondta, hogy fú, ez menő, ilyen kéne nekem is, hát most a héten piacra dobta. Óriási cikkezés megy erről. Én viszont hozom az egyik legnagyobb kedvencet tőle egy kis nosztalgia faktorral. Katy Perry jön, aztán pedig kettőtől már Kis Márti folytatja. Király Tamást hallottátok. További szép napot, jó hétvégét és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézű szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
2: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
3: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak.
6: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Switch Disco. Őket hozom a folytatásban, ugye a 2026-os születésnapi fesztiválunk sztár fellépői között ott voltak ők is. Rengeteg sztárral dolgoztak már együtt, nagyon menő énekesekkel, énekesnőkkel, például Ella Hendersonnal, és megkérdeztem tőlük, hogy van-e álom együttműködésük a bakancslistájukon. Ezt mondták.
1: Can't even begin to say like so many different ones.
2: Őszintén, hú, olyan sokan vannak. Rengeteg énekes, DJ, producer. Nincs egyetlen konkrét név. Nagyon szeretjük a kollaborációkat. Sok minden, amit csinálunk, különösen a zenei verziók, eleve az együttműködés szellemében születnek. Szeretjük a különböző producereket, írókat és kreatív ötleteket egyetlen projektben összehozni.
0: Ebből két dolgot szűrtem le, a srácok nagyon nyitottak, sokféle, sokfajta emberre, a másik pedig az, hogy rengeteg zenei ötletük van még. Most sem egyedül érkeznek, hanem ez is egy DJ-producer kollaboráció, Switch Disco Rehab Sam Felt és a Sleep Tonight.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Tehát lehet, hogy vége van a foci VB-nek, már itt van a hátunk mögött, de Shakira és Burna Boy dala, a VB hivatalos himnusza, Die Die folytatja a diadal útját. A héten például az egyik legnagyobb brit kereskedelmi rádió top 40-es listáján az első lett, de a hivatalos brit listán, a 100-as listán a második helyen tanyázik, úgyhogy jó eséllyel még az első helyet is megkaparinthatja. A negyedik ezen a listán például a Move Into the Sun üggel dala, amit a Rádió 1-es DJ-k is játszanak. Hát a háttérben szerintem elégedetten koktélt szürcsöl közben Ed Sheeran, aki a dal társszerzője. Shakira, Burna Boy, Die Die, hozom már is a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Gyórár.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Alex Kenji, Bambuli. Na hát ez is egy olyan dal, amit a Rádió 1-es DJ-k vezetek be a köztudatba. Rádió 1-es DJ-kkel pedig lehet találkozni a Strand Fesztiválon Zamárdiban ma is. Természetesen a Rádió 1-es nőmi meglepő. Diszkósít 8 órától, aztán Kollár 9 órától, 10-től Pullmax, 11 Lavigard, Stadium Max, Yamina és Lodfibegi. Jauri, jó, magával ragad mindig ez a dal. Ja, és nagyon fontos, ma élőben

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a négy napos hosszú hétvégén is. Üdv mindenkinek a mikrofonnál, Kismerti. 3 óra előtt járunk egy kicsivel, ez azt jelenti, hogy 5 óra múlva kapcsoljuk a külső helyszínünket, Zamárdit, a Strandfesztivált, azon belül is természetesen a Rádió 1 stage-et, de minden ezzel kapcsolatos tudnivalót mutatok, és hozom Taylor Swift dalát nem sokára.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strand Fesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyereksportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
4: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Cause I will leave the light on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes hosszú hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti. Ja, apropó hosszú hétvége. Írt nekünk egy Rádió 1-es. Hello Márti, sajnos itt Ausztriában nincs hosszú hétvége. Szomorú emoji. Ma is nyomjuk, de itt is csak a Rádió 1 szól éjjel-nappal. Hát akkor most is jó zenét kaptok. Fastboy, Good Life, és nem elfelejteni, kevesebb mint 3 óra, és Blondie is, a kanadai sztár DJ producer élőben mixel a Rádió 1 stúdiójából. 8 órától pedig kapcsoljuk a Strandfesztivált.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bianca közti a közlekedési infót. M1-es autópálya, 42-es kilométer Győr felé. Korábban három személyautó összeütközött sajnos a belső sávban, úgyhogy az egy sávra szűkülő pályaszakaszon 10 kilométeren át araszol a kocsisor. Balesetmentes kilométereket!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Not even thinking twice, everything's frozen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió ez csak igazi mai sláger, megy 6 órától pedig a kanadai sztár DJ producer Blond is mixel innen a budapesti stúdiónkból, és hát Kanadáról jut eszembe, ott lépett fel a minap Ed Sheeran, őt hozom most, mégpedig Torontóban 50 ezer fő előtt. Az nagyon komoly. Ed, gratulálok, az már majdnem egy DJ Oti buli. Arulról súrról a DJ Oti kategóriát. Jó, azért ő akusztikus gitárral egyedül lépett fel, de azért na, az igen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 6 órától Blondish Mixel, nagyon-nagyon várjuk már ide a Rádió 1 budapesti stúdiójában. A kanadai Star DJ-t, itt van már Budapesten, azt néztem az Instagram sztoriában, hogy megett az első gulyáslevest, és

vér nem válik vízzé, ugye blond és Vivien Bakos magyar származású, bár Kanadában született, ott is nőtt fel. Nagyon sok mindent megtudunk majd róla 6 órától, mert hogy ő fog mixelni a Rádió egy budapesti stúdiójában. 5

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A nyári szünet után ezen a hétvégén Hollandiában folytatódik a Forma 1, a Zandvoorti ringen egészen konkrétan, ami egyébként kikerül a verseny naptárból, szóval ez egy ilyen búcsú esemény is lesz, és a záró esemény sztár fellépője lesz majd Martin Garrix, aki egyébként személyes jó barátja például Max Verstappennek, és hogy melyik dalt hozom tőle mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: A Tempó Taxinál céges csomagot is kérhetsz. Utólagos számlázás, kedvezményes flotta szerződés vállalatokkal. Tempó Taxi, 4.90, 4.90. A szegediek kedvenc taxija.
3: Jövő héten az egész ország szegedi.

0: Szabadságot Borgon.
1: Irány Szeged. Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolis. Használd az augusztus 20 promókódot online jegyvásárláskor, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. aquapolis.hu.
2: Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a Napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. És kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden, köszöntöm önöket, én Sós Kata vagyok. Már telefonon is toboroznak véradókat, egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma. Fokozott óvatosságot kér az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a Tiszán és a Maroson lévő úszóművek használóitól. A tartós csapadék hiány miatt mindkét folyó vízszintje rendkívül alacsony, és további apadásra is számítani lehet. Kaposváron kezdi az új bajnoki idényt az STS Szedeák férfi kosárlabda csapata. A szegediek szeptember 26-án az előző szezon bronzérmesének otthonában lépnek pályára. 27 és 33 fok között alakulnak a csúcsértékek a folytatásban, főként napos idő várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival! Csak

Lovers on the Dance Floor a héten bekerült egyébként a Billboard Dance Airplay chartba, úgyhogy nagyon-nagyon előkelő. Blond is nálunk fog mixelni itt a Rádió 1 Budapesti stúdiójában 6 órától. Nagyon-nagyon várjuk őt.

0: Közlekedési információ már is a Rádió 1-en. Danitól kaptam, aki az M1-esen járt, vagy jár még éppen. Tatabánya térségében történt egy baleset, azt írja, az 56-os kilométernél. Ezért torlódás van. Járhatóak már a sávok, de torlódik. Tehát még egyszer M1-es 56-os kilométer Tatabánya térségében volt egy baleset. 0620-311-111 a hívható SMS és Viber számunk. Balesetmentes közlekedés mindenkinek.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! 5 órától Cookie Mix-tel, 6 órakor pedig a kanadai szupersztár DJ-producer Blond is érkezik a stúdióba.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: It's what I really want.
1: I want.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes, pihenős, feltöltődős és élményeket gyűjtős négynapos hosszú hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti, 5 órától pedig kifulladásig non-stop buli, de tényleg ezt szó szerint kell érteni. Before Party Show Kukival, és 6 órakor érkezik a stúdióba a kanadai DJ-producer Blond is, és egy órán át mixeli élőben az igazi mai slágereket. 8 órakor pedig kapcsoljuk majd a külső helyszínünket, Zamárdit, a Rádió 1 stage-et, mert hogy a Strandfesztivál így a finiséhez érkezett, úgyhogy nem érdemes tekergetni sehova, ez a Rádió 1.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Tadadadam! Itt van már egy szép barna férfi a stúdióban, fehér pólóban, de nem sokára látható lesz a YouTube élőnkön. Kuki!
1: Hello, Marti! Sziasztok mindenkinek!
0: Na hát ezzel a vidám lendülettel és energiaszinttel indul majd a Before Party
1: show. Yes!
0: Aztán érkezik 6 órakor ide a stúdióba Blond is.
1: Kedett közös kép.
0: Hát az a minimum, Kukikám. Hát kérlek szépen, mert a francia dal következik, konferált fette magad.
1: Bien sûr! Mesdames et messieurs, voici Yves V. Et dernière danse sur Radio 1, que des tubes d'aujourd'hui.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibic

interjú egy Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine rádiós sztárjai.

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a két készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám. Ez az utolsó

0: Maxim.org.
1: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakszímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolis. Használd az augusztus 20 promókódot online jegyvásárláskor, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. aquapolis.hu.
0: Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazságot.

0: és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Barcelona ebben az évben az építészet fővárosa lett, erről emlékszik meg a Somogyi Könyvtár kamara kiállításában. Ez a harmadik város, amit kijelölt az UNESCO arra, hogy megmutassa a turistáknak fesztiválok bemutatók formájában Barcelona építészetét. Egy-egy hétre örökbe fogadhatják a szegediek a több mint 200 éves felsővárosi kálváriát, írja a Dél Magyar. A Munkácsi utcában álló műemlék gondozását március 15 és november 15 között magánszemélyek, családok és közösségek vállalhatják. A magyar egyetemek közül az STE szerepelt a legjobban az idei sánkhályi világrangsorban. Az STE az 519. helyet szerezte meg a nemzetközi listán, amelyen a világ 1000 legjobb felsőoktatási intézménye szerepel. 27 és 33 fok között alakulnak a csúcsértékek a folytatásban, főként napos idő várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: fú, ezt nem tudom, tudta.
1: Tud magyarul? Mint én?
0: De én azt gondoltam, hogy biztos nem tud magyarul, mert hogy kint Kanadában született, de... Hát úgy tud magyarul, mint te.
1: Azt de a kaványa, a kenéke, tud franciául? Hoppa!
0: Hát lehet, hogy Kanada francia részén is sokat tartózkodott, és kiderült, hogy egy kis poliglottal van dolgunk, de nagyon, nagyon helyes, amikor magyarul beszél. Engem is meglepett, hogy mennyire szépen beszél magyarul.
1: Kahatka, te itt leszel?
0: Igen, igen, itt leszünk, és nagyon, nagyon várjuk. Hát figyelj, a blond is azért ilyen helyekkel lép fel, hogy mit tudom, Tomorrowland, Pacsa, Ibiza, szóval, hogy ilyen nagyon nagyban.
1: Pacsa az enyém.
0: Lájkolgatja a posztjait, az Oliver Heldens.
1: Ja, az enyém is.

10 óra tére kezdik Blondish, és élőben fog mixelni, és az Erika sem esít szól, szia kuki, mai üzenetem kicsi szívemnek, ismét volt egy boldog hetem, sok időt töltött el velem, hidd el, ezt is meghalalom, hisz, hogy csak te vagy boldogságom, valak este szokás szerint, addig is hiányzol, imádlak, szeretlek, puszi, baba, jó, hogy baba, és vele kikerezi tőlem, hatkor is lesz előtt, Tamás, Redéről, igen, Tamás, élőben fog mixelni, Blondish, de most...

0: qui est tout à bon ami tient à sa ste, elle est longueur, mara est pitié top bête, bah je vous savais, est-ce qu'elle va être cosique, Marty? Il faut que je parte à studio, va mega c'est à Serbus, Marty Cam.
1: Sziasztok, és nagyon várjuk Blondist, természetesen, hát ő lesz a koktél cseresznyéje a mai napnak, így nevezte most őt el, és hát ugye ő egy kanadai superstar DJ, már azt felsoroztam, hogy milyen sok helyen DJ-zett, de ennél nagyon érdekes, ennél szerintem összetettebb az ő személyisége. Képzeld el, hogy nagyon szoros kapcsolatot ápol a rajongóival, kb. Úgy, mint a Lady Gaga. És hát közben vannak ilyen...
0: Én rajongó Lady Gaga, de Lady Gaga nem tudja, hogy létezek.
1: Jó, kivéve téged. És van egy ilyen környezetvédő projekt, és annyi mindenről lehetne vele beszélgetni. Ugye ez a mix, ez nem biztos, hogy alkalmas lesz, hogy teljesen megismerjük, de egy picit megismerjük őt, arra mindenképp, és hát az energiáit, ugye ő azt szokta kommunikálni, hogy minden energia, és ezt én is abszolút ezt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy mit mondasz, hanem az a ahogyan. Például a te személyiséged is, Kuki, most így szembe dicsérlek téged, én veled kapcsolatban sokszor megállapítottam már, hogy nálad az ahogyan. Az igazán vicces, és az a rész az az energia.
0: Aj, de aranyos vagy! Mindjárt bepürülök, pedig jó barna vagyok. Köszönöm, Márti, jó. Még egyszer hangsúlyozom, hölgyeim és uraim, élőben, 15 órától Blondis itt a Rádió stúdióban, Mártival, mert Márti jobban tud beszélni angolul, mint én.
1: De Blondis jobban tud magyarul, mint én angolul?
0: Lehetséges, a Blondis tud franciául, és akkor maradok vele.
1: Nincs kizárva. Na, mi jön tovább?

0: kapcsolva a webcam, mint most is, igen. Letenni engem dolgozni, izadni, és mixelni nektek az igazi imányslágereket. Áré, a nagy DJ-ről van szó, a fő is egy nagy DJ, sőt, bemutatkozik is. Hello, my friend. Legyél már lustál, itt szíves.
1: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Egyet.
0: Pedig ügyedebb tőle, tényleg imádjunk. I can't wait, ez egy feldolgozás, körülbelül 40 ezelőtt jött egy ilyen zene, és 40 után Bob Sinclair döntött egyet, hogy feldolgozza, és elég jól sikerült. Ez normális.

0: Radio Csoki igazi sláger megy, van egy jó hírünk, ugye, Marcikám?
1: Mire gondolsz, Kukikám? Nézd, ki van itt a stúdióban. Hazatért a magyar lány, blond is, aki még, hát most még szerintem nem kapcsoltad DJ üzemmódba, most még Vivienként jött, még kicsit hat rá a jetlag, de nem sokára egy szupersztár fog mixelni, és hát a rádió egy összes frekvencián hallható lesz, itt van velünk blond is a stúdióban, beköszönsz egy kicsit vagy majd? Would you like to say something? Ez kiderült, hogy blond is franciában.
0: Nem ez a baj, csak jobban beszél magyarul, mint én, ez a ciki benne.
1: Igen,
0: hello,
1: szóval.
0: Vivien.
1: You can use this microphone. Hello, szia Vivi.
2: Nagyon értem, hogy te magyarul.
0: Tessék?
2: Honnan tanultad a te magyarul?
0: Hát itt próbáltam tanulni, de nem sikerült jól.
2: Akkor te francia vagy?
0: Francia vagyok. Párizsba születtem, aha. Igen, igen.
1: Okay. Vivi, itt a magyar David Guetta. Kérlek, ne sérts meg. Nagyon, very super famous a fickó.
0: Sok sikert kívánunk neked, blond is, köszönjük szépen, hogy itt vagy, nem sokára te jössz adásban, jó? Én búcsúzom, visszajövök 19-kor, Marti, tiéd a telep, jó?
1: Belekezdünk nem sokára, szuper lesz.
0: Oké!
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibic

0: Rádio Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
0: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
13: Hétvégén nem kelünk korán. De töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége. Rádió 1 hétvége. Napközben Kis Mártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world.

0: Rádió Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió Egyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Már telefonon is toboroznak véradókat, egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma. Fokozott óvatosságot kér az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a Tiszán és a Maroson lévő úszóművek használóitól. A tartós csapadékhiány miatt mindkét folyó vízszintje rendkívül alacsony, és további apadásra is számítani lehet. Kaposváron kezdi az új bajnoki idényt az STS Szedeák férfi kosárlabda csapata. A szegediek szeptember 26-án az előző szezon bronzérmesének otthonában lépnek pályára. 27 és 33 fok között alakulnak a csúcsértékek a folytatásban, főként napos idő várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: lemezjátszóknál.
1: Blondis.
0: Blondis!
2: És igen, a hír igaz, itt van már Blond is a stúdióban, kicsit összekaptuk magunkat. Az az igazság, rádió egyesek, hogy 5 perccel ezelőtt érkezett meg hozzánk Blond is, akit már nagyon-nagyon vártunk egész héten. El kell, hogy mondjam, hogy Blond is tud magyarul, mert ugye annak ellenére, hogy egy kanadai szupersztárról beszélünk, értesz magyarul, igaz, Vivi?
3: Persze, és beszélek is.
2: Ó, hát mindjárt gondoltam meg. Hát mindig kiderül, hogy a legnagyobb parti arcok magyar származásúak. The biggest party faces in the world are turn out to be Hungarians, just like you.
3: And nem is tudtam azt.
2: Nem. Ó, hát akkor lehet, hogyha most eltöltesz egy kis időt nálunk, akkor majd ezt így megtapasztalod. Szóval 60 percen át Blond is fog mixelni, aki az idei évben olyan helyeken lépett már fel, mint a Tomorrowland. Állandó szerdai fellépője volt az idei szezonban a Pacsai Bizának, jól mondom, ugye? Club Space, igen, Miami.
3: Igen.
2: London, New York, Olaszország, és hát tudom, hogy azért a jetlag az ilyenkor hat rátok DJ-kre. Én ezt nem tudnám csinálni, amit ti csináltok, szóval szuperhősök vagytok.
3: Én most itt lakok Európában, nincs jetlag.
2: Jó, nincsen jetlag?
3: Jó vagyok.
2: imádom, hogy beszélsz, és ez egy nagyon különleges este lesz. Neked meg gondolom azért emocionálisan. It's an emotional thing to play music just for the Hungarian audience. Is it the first time? Ez az első alkalom?
3: Nostalgic.
2: Mm-hmm.
3: It's very nostalgic, mert itt jöttem minden nyáron a szüleimmel, és mind a családom itt voltak.
2: So. Picit, gyere, just come closer to the microphone.
3: Okay. Ja, mind a szüleim, meg a családom itt laktak, so...
2: Nagyon menő. És szerintem kezdjük is el a mixet, mert átkapcsolunk DJ üzemmódban. Milyen zenét hoztál, Blondis?
3: Jó zenét.
2: Akkor hallgassuk jó zenét itt a Rádió Live Mix Summer Edition-ben.

0: lelassulnom. Érted ezt a magyart, amit beszélek?
1: Ja, érted.
0: Érted? De jó, azt mondtad, hogy a cookie-t nem annyira érted. You didn't really understand our de French
1: magyar,
0: én magyar
1: vagyok. Igazi magyar.
0: Én alföldi lány vagyok. Te pedig honnan, a szüleid honnan származnak? Your parents are from?
2: Budapest.
0: Oh, pesti lány. But you were born in Canada, right? And you were raised up there. Kanadában születtél.
2: Igen, but they were still like immigrants, so I spoke sok magyar.
0: Do you feel like an immigrant? Úgy érzed, mint egy migráns lennél?
2: Nem, de mikor pici volt,

0: I'm going to release music in a different way now. Úgy megy, hogy van egy világ, you know, ez a energy világ, ez egy más világ, ami minden, everything just flows, okay? You know, with your new prime minister, your Hungary is just going to flow now.
1: Igen, most Blond is ugye azt mondta, hogy minden energia, tehát ugye az, hogy itt vagyunk, az, hogy mondjuk liba bőr van a kezünkön, az, hogy beszélünk, az, hogy zenét hallunk. When you entered the studio, your energy was a bit low and then it became higher than the music. When you started to DJ, your energy just dropped. Amikor elkezdte zenélni, akkor a te energiád is megemelkedett. Ezt jól éreztem?
0: És az emberek adják az energiát, és akkor én visszaadom neki.
1: Na hát akkor adjuk most az energiát, a rádió egy összes frekvencián, mivel megyünk tovább? What's the next track?
0: Ah, this is another track. Ami yun an Abracadabra label. With Noi and Guy Catch, Keep on Groove.
1: Oh, Guy Catch, Keep on Groove. Hát ezt nem tudom lefordítani. Jó, a magyarra. A lemezjátszoknál Blondie.
0: Legyen a groove.
1: Legyen a groove. Ja, majd tanulunk egy picit magyarul. Jöhet.

0: Superstar, hát szerintem a DJ világ egyik legizgalmasabb női DJ-je, de nem szeretem így külön választani a nemeket, mert hogy...
1: Nem, igen.
0: Mert hogy tényleg egy ilyen igazi csodabogár vagy, blond is. A kanadai szupersztár, akinek most már egyre több Rádió 1-es kedvence van, és ebben az órában egy picit megismerhetünk. Ja, gratulálok! Lovers on the Dance Floor became on Billboard Dance Airplay Chart, right?
2: Yeah, it's in the top 10.
0: It's in the top 10?
2: Yeah, yeah.
0: Ugye van egy új dala, a Lovers on the Dance Floor, ami most bekerült a Billboard Dance Airplay listára, a top 10-ben, ami nagyon nagy dolog.
2: Sok-sok munka.
0: Sok-sok munka, igen, és alázat. Úgyhogy Blond is fog játszani a következő fél órában is egészen este hétig, itt a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Igen, a lemezjátszóknál még ebben a fél órában a kanadai Star DJ Blondie is, akivel még kezdünk megalakulni. Szó lesz az Abrakadabra parti sorozatról is, nem csak egy parti sorozat, hanem mi ez pontosan, Blondie is. What is this Abrakadabra that you just create, you created before Lady Gaga? Lady Gaga előtt kitaláltad már ezt az Abrakadabra őrületet.
1: Ja, ő lett inspirál tőlünk.
0: Ja, ő nyújta az ötletet, a Lady Gaga. Milyen gondolta? Lehet egyébként, lehet, hogy járt a bulidon. Maybe she attended one of your parties, right? In the US. So what is this Abrakadabra?
1: Well, I mean, it's a party on the surface, egy buli mindenkinek, de ha akarsz lejjebb menni, vagy benne menni többet, it's a whole world, because Abrakadabra azt jelenti, hogy I create as I speak, hogy mit akarsz a te életedbe, azt meg tudod csinálni.
0: Aha, gondolatnak a manifest, it's like manifestation, manifestáció, egy kicsit?
1: It's a mindset, aha. Energia.
0: Energia, ez is.
1: I think az életünkben sok gondunk van, and think a lot, and maybe it goes in a negative way.
0: Igen, sok mindenen agyalunk, ugye az élet mindennapjaiban, és Blondie is abban is segít, hogy hát a zenéden keresztül egy kicsit kikapcsolódjanak az emberek. És nem egy ilyen toxic happiness, hanem egy ilyen mindfulness, egy kicsikét.
1: Yeah, it's just like a mindset. Like okay. Minden nap, én dolgozom rajta, ez nem könnyű dolog.
0: Oh.
1: De, you know, it's just like I think positive on everything, and I see the destination, you know, hogy akarom a dolgokat.
0: Aha, na most viszont segítünk mindenkinek inspirálódni, egy picikét ellazulni. A lemezjátszóknál Blondie is itt a Rádió egy Live Mixben. Azt írta neked Pisti, hogy gyönyörű vagy, Blondie is. You know this
1: te
0: word?
1: Is gyönyörű vagy.
0: Pisti, gyönyörű vagy.
1: Pisti.
0: Blondie is ezt üzeni. Egyébként 0623-111-111 a számunk, és akkor folytatódjon a varázslat, az energia, because you said everything is energy. Coming up next.
1: Yeah, most. Take Off. It's a new edit of the Airplane song by Rizzo.
0: Oh.

0: rockstar, Blondish, egyenesen. Hát már ő sem tudja, hogy honnan, mert most Európában utazik sokat. Right, you're touring Europe.
1: Mindig.
0: Mindig utazol. Ezt hogy bírod? Ez nagyon nehéz lehet.

0: nagy gyermeke vagy, és nagyon sok mindent értesz. Szuper a hangulat, szimpi a kanadai csaj, írják SMS-ben. Jó hallani a magyar beszédet. Aztán írja valaki, hogy más is azt írja, hogy gyönyörűen beszélsz magyarul.
1: Köszönöm, sok rossz viccem is van.
0: Na halljunk egyet, ha nincs benne csúnya
1: szó. Úgy csak mondom, like sarcasm.
0: Ja. Egyébként tudsz olyan magyar kifejezést, mert ugye te innen DJ-zni mész majd, ami ilyen DJ kifejezés?
1: Nem.
0: Kitalálunk egyet, amit majd mondhatsz a közönségnek, ami szalonképes.
1: Még mondják, hogy lemezlovas, vagy nem?
0: Te mondhatod. Szerintem te
1: az apukám tuki. Mondja.
0: Mert hogy az apukád ugye vinileken hallgatott.
1: Vinyl, like, yeah, he was a sailor, hajózás.
0: És tengerész volt.
1: Ja, sokat utazott ő is, akkor hazahozott lemezeket, és volt egy ilyen reel-to-reel. Ő is DJ volt, de nem úgy hívtunk, szóval, mert volt vinyl, és akkor rátette a reel-to-reel-re, és akkor csináltak bulit a házba.
0: A reel-to-reel?
1: Reel-to-reel, ez a két terek.
0: De két, ja, értem. És te is úgy kezdted egyébként, ha jól tudom, vinilen, és nézd, mit hoztam neked.
1: Oh, crazy.
0: Egy Mobi albumot, mert hogy te készítettél egy hivatalos remixet, ugye? A Natural Blues-ra, ugye?
1: Amit yeah, Natural Blues, azt csinált egy remixet neki, és akkor Coachella-ba Jacob Lusk,
0: igen, Jacob Lask énekes, elénekelt a dal.
1: Énekelte, és mind az internet az akarta.
0: Virális lett magyarul, ugye?
1: Yeah, went viral online, és akkor múlt pénteken kiraktunk megint az ő
0: vokájával.
1: Ja, yeah, köszi szépen. Segítés.
0: Egymást első alkalom is, milyen jól dolgozunk együtt. Figyelj, csak elhoztam neked a Balatont egy kitűzőn, mert azt hallottam, hogy te Balatonnál hallottál először house zenét.
1: Az igen. És ja, Siófokon.
0: Siófokon. Igen, yeah. És ezt elviheted magaddal, hogyha mész turnézni, mit szól.
1: Köszönöm szépen.
0: És hát köszönjük, hogy eljöttél, mert ez nagyon nagy dolog. És mivel megyünk még tovább, igen? Hát lassan-lassan a live mix végéhez közeledünk, de azért még egy-két track belefér. So what's next?
1: Because we're... Túrogombot.
0: Megbeszéltük Blondi is, hogyha valamit nem ért magyarul, akkor egy magyar...
1: Te mondtad, hogy valami káposztát.
0: Töltött káposztát mondtam, ez a segítség, pánikom. So, what's the next tune? What's the next track?
1: Ami jön, ez egy ilyen új, még nincs kint. Most csináltunk egy énekessel, úgy hívják, hogy Hela.
0: Oh,
1: it's called Be Free. És senki sem nagyon hallotta még, szóval te vagy az első.
0: Hát még elég sokan, mert hogy az összes frekvencián szólunk, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, a lemezjátszóknál pedig egy nemzetközi szupersztár DJ Blond is.

0: Ezt nem mellesleg Blond is, a kanadai Star DJ mixert 60 percen át, és hát annyi mindenről lehetett volna még beszélgetni, de hát ugye ez nem egy podcast műsor, itt van a podcast.
1: Miért nem?
0: Gyere legközelebb, jó, csinálunk egy podcastet.
1: Jó.
0: Jó, nagyon szívesen elbeszélgetünk veled, hát bármik, itt a rádió egyen

0: tudtad mondani.
1: Háromszor. Vajda hunyadvár.
0: Teljesen jó. Figyelj, most hirtelen egy random emberhez oda menjek az egyes villamoson, nem biztos, hogy ennél jobban kimondja. Az

0: bocsánat.
1: Ez az első ember a világon, akit hallottam, azt mondta, hogy I'm not a hugger. Én nem öleltkezek.
2: It's Eastern Europe, you know. You were raised in Canada. Kelet-Európa, az kemény.
1: Amerikában mindenki szeret ölelgetni.
2: Igen?
1: Ja, mindenki mondja, I'm a hugger.
2: Oh. Hát nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és tényleg bárunk vissza. Máskor is, blond is zenélt az elmúlt 60 percben. Isteni volt, köszönjük szépen.
1: Puszi, puszi!
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
8: Itt egy Orlen.
9: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Reklámot hallottak.
13: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklám.
14: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolis. Használd az augusztus 20 promókódot online jegyvásárláskor, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. aquapolis.hu.
13: Hallgassa minden nap Molnár Balást a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged-kukac-rádió1.hu. Ez a Rádió 1, a Szeged

0: Egy-egy Rádió 1. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon.

0: és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, kívánságműsor 20 óraig, most kit köszöntsünk, haló, haló!
2: Szia, Vivien vagyok.
1: Szervusz Vivien, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Jól vagy? Na, az a lényeg. Mi a program ezen a hétvégén?
2: Ezen a hétvégén csak pihenés.
1: Csak pihenés, jó van, és közben hallgatod a Rádió Egyet, ugye?
2: Igen, igen, és szeretném megdicsérni Blombis mixét, nagyon jó volt.
1: Na, ennek nagyon örülünk, tényleg ügyes volt, hát hogyha világsztár DJ-ről van szó, én csak tanultam mellette, de van egy pár trükk, amit ellopom tőle. Na jó van, mit szeretnék kérni tőlem?
2: Én egy Sheeran számot szeretnék kérni.
1: Oké, kinek?
2: A családomnak, páromnak, mindenki vigyázzon magára, legyenek nagyon jók, és még élvezzék ki a nyarat, így az utolsó napokat.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonát, és én is kívánok neked egy szuper kellemes hétvégét, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia!
2: Ciao!
1: Nincs mese, érkezik egy Sheeran nálunk, a szem címe Aziza, amit a rádió egy ilyen alá, Kukiká, mi nincs be?
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Az előbb volt semmi blondi is egy órán keresztül itt a Rádió 1-en. Komolyan mondom. Na, jó. Jöhet többször. Kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk. Haló.
2: Szia, Kuki, Kata vagyok.
1: Kata, mi újság? Hogy vagy?
2: Jól vagyok, hallgattam a mixeket, nagyon jók voltak, úgyhogy gondoltam, kérek egy számot.
1: Jó, figyelj, melyik mixet tetszett a legjobban, a Kuki vagy a blondis?
2: Hát a tiéd.
1: Egyértelmű. Miért most blondis nem hallgatja? Jó van, udvarias vagy. Na, kettőtelem Roy és David Puentes, Golden Summer, nagy muzsika, az biztos, jó az ízlésed, kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát akkor blondisnak, hogy ne sértődjön meg.
1: Jó van. Rendben, a program egyfégén mi lesz?
2: Hát pihenés.
1: Pihenés. Jól teszed. Köszönöm a telefonáltal, és vigyázz magadra, jó?
2: Köszi, szia.
1: Ciao, szia. Nincs mesélenek, fiúk, érkezik nálunk Lloyd, David Puentes elegütt, Golden Summer, ez a szám címe. Hálé a pukika, mindíts be.

0: Show. Cookie Weekend Show. Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620-3-111-111. Hívd most! Cookie csak rád vár.
1: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

0: a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén hűséges telefonálunk, Gizmo, szervusz Gizmo!
2: Hello, Puki, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Menjünk dolgozni, tegnap elálltunk, átettük már a pulinkat.
1: Hát igen, igen, tegnap is én is diszkoztam, és na, nem volt egyszerű az időjárás, de ez ilyen. Jó munkát kívánok neked, közben kiáltál tőlem Alex Kenji, Bambore, ez az egyik kedvencem. Kinek szeretnéd küldeni, drága Gizmo?
2: Vivinek, Jósinak, Anikónak, a csapatomnak, és persze Bobinak.
1: Boginak?
2: Kinek így szeretnék.
1: Oké, okay. Jó munkát kívánok neked, vigyázz magad, rám állítólag nem lesz eső, jó csak szorok.
2: Oké, rendben.
1: Ciao, szia. Jó kis nyári angulat érkezik nálunk, Alex Kenji, Bambore itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az idő, itt van a mai utolsó telefonaló. Hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Na Viktor, mi újság, mit jól csinálsz?
2: Köszönöm szépen, érdekes módon megint egy rendezvényt hangosítok. Közben pakolunk, és egy kis háttérzenét szeretnék itt a fiúknak.
1: Ja jó, oké, rendben, és akinek szóljon, a fiúknak?
2: Mindenkinek, aki dolgozik, ténykedik.
1: Jó van, oké, merre van az a kis rendezvény?
2: A Hajdúságban egy településen, egy falunapot csinálunk.
1: Na jó,
2: Hajdú Vidközségben.
1: Jó van, akkor sok sikert kívánok nektek, és jó munkát, jó?
2: Köszönjük szépen, szia, sziasztok!
1: Ciao, ciao! Érkezik nálunk akkor az isteni Coldplay, A Sky Full of Stars, itt a Rádió Egyen, alé, hopp, kukikám!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, előtt fiúk, hamarosan bekapcsolunk. Zamardi, igen, ott van a Rádió Egy Stage a Strand Fesztiválon. Érkezik a diszkosi csapat, mielőtt közelebb, holnap újra találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenki neked szuper kedves estét, és még egyszer köszönjük, hogy Blund is itt volt velünk, személyesen is mixelte nagyot. Ki voltam, sziasztok!
2: Hi!
0: Igazi mai slágermegy. Ez a Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
1: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1, a Szeged

0: feledje. Közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába.
2: Lépj be a jövőbe.
0: Rádiófrekvenciák kapcsolódik.

Rádió egy csak igazi nagy sláger, mely 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, és adrenszindőlő diszkósít, ugye? Itt már 20 éve a Rádió egyen, kérem szépen. Ma este pedig a helyszín, itt Zamárdi, a Rádió egy stage, a Strand Fesztivál utolsó napján. DJ Junior vagyok, köszöntök mindenkit itt a helyszínen és a rádió készülékek előtt is, FM-en, weben, applikáción keresztül is. Az Empire of the Sun-nal, Michael Kalfen-nel, és a Swedish House Mafia-ba, X1-lel. Ezzel megyünk tovább.

Hello Strand Festival, Hello Rádió 1, Stage DJ Junior vagyok, élőben megyünk az összes frekvenciáján a Rádió 1-nek, valamint FM-en, és ezen kívül webben is ott vagyunk, applikáción keresztül is, szerintem minden egyes felületen látható és hallható, hogy mit zajlik itt.

Kurata van, gyerekek, hihetetlen. Ha még nem jártatok erre, akkor nézzetek be hozzánk, főbejárat. Bejöttök balra, aztán megint balra. Konténerek, és itt a Rádió Stage. Megyünk tovább egy eredeti valódi DJ Juniorossal. The Rock Project és a Never.

Rádió egy csak igaziban sláger megy a helyszín, a Strandfesztivál utolsó napja itt Zamárdiban a Balaton partján. Az első órában, mint 20 éve mindig a Rádió egyen. Diszkosít Radio Show, másra srácokat, a Hamait meg a Bárány egy képviselem. DJ Junior vagyok, de utána folytatódik természetesen World is Mine-os Rádió egyes DJ-kkel a program. Itt van már U.S. Gary, és itt van Kollár is. Ő csap vele pontosan 21 órakor az elektronikus zenébe, és így megy ez majd hajnalig. Rádió egy stage, jó szórakozás mindenkinek!

én DJ Junior, a fiú képviseletével is ezzel búcsúzom. Azzal a dalal, amit több mint 7 millió ember látott már a YouTube-on. Ezt nektek köszönjük leginkább. Viszont összesen 10.000 forintból készült a klip, nem volt nagyon drága, sőt olcsó. Ezzel búcsúzom mindenkitől és a Discosit Radio Show. További jó szórakozás, jó buli.

Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élő.

rádió egy csak igazi mai sláger megy. 2026-ban az utolsó napon a Strandfesztiválon. És azért is szeretem

2025 eleje óta minden hétfő este kapok egy olyan lehetőséget a Rádió 1-től, hogy megmutathatom a legjobb zenei arcomat. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt vagytok!

Nagyon érzelmes vizeken kezdjük el a közös óránkat, de ígérem, hogy a végére odalépek a gáznak. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!

0: Hölgyek, urak, Isten hozott mindenkit a Rádió 1 stage-en. Itt vagyunk Zalárdiban, 24 fokos a ma este, itt a Balaton partján. Isten hozott mindenkit a Strandfesztiválon, ez az utolsó este. A lemezjátszóknál Kollár, kicsit később. Itt lesz még ma, képzeljétek el, Jamina. Jön a Stereo Max. És jönnek még nagyon-nagyon sokan mások. Üdv a hallgatóknak és nektek is itt a helyszínen.
1: Every time that we dance to the beat, every time we kick it unique, every time that we rock to the beat.
2: El nem tudom mondani, hogy mennyire jó érzés az, hogy sok ismerős és nem ismerős arc is látom, hogy miattam érkezett ide a Rádió Stage-hez.

Nem titok, hogy az az elektronikus zene a kedvencem, amiben van vadság, de meg van fűszerezve érzelemmel. Vintage Culture, köszi, hogy ilyen vagy!

0: talk about more than music. I mean, if all you talk about was...
1: És őszintén remélem, hogy mindenki nagyon jól érzi magát. Jöjjön egy saját értelmezés! Kollár verzióba itt a strandon! Hello Radio egy csak igazi mai sláger megy! Mi másról szólhat ez, mint a szerelemről, nem? Csak a szerelem!

Egész nyáron járjuk a világot a Rádió Egyel. Majdnem, hogy az összes fesztiválon ott vagyunk. És hogy ebben rám is számítanak, ez nekem végtelenül megtisztelő. Körbe a virágon, tartsatok velünk!

És tényleg nem tudom, mikor tapasztaltam, vagy hogy tapasztaltam-e valaha olyat, hogy tényleg ennyien csak miattam érkeztetek ide a stage-re. Nagyon szépen köszönöm! Ne tessék elfeledni, minden hétfőn este 11 órától a World Is My Radio Show-ban! Juhász Gerivel!

Rádió egymán nincs sok belőlem. Nagyon hálás vagyok, hogy ennyien összegyűltetek itt a stage-nél, végtelenül megtisztelő ez nekem. Még mielőtt kiköszönnék a Gerivel, szeretnék mindenkinek további nagyon jó nyarat kívánni. És meleg szívvel ajánlani a Rádió egyet az év további részében is.

Nagy elektronikus zenei megfejtésekben vagyok itt a végére, de azért mégiscsak egy fesztiválon vagyunk. És a drága rádióhallgatók is lélekben. Bulizzunk egyet!

Hölgyek, urak, itt a Radio Stage-en, Zamárdi van, a Stunt Fesztiválon 2026-ban, az utolsó estén. Ha tetszett a buli az elmúlt egy órában, kollár! A World is Man Radio Show-ban minden hétfőn, 11 és éjfél között, mindig élőben. Ma is megy a buli egészen hajnalig, élő közvetítés a Radio 1 frekvenciáin, szokás szerint éjfélig. Na, mizu kollár, hogy érezted?

0: üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben. A Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött.
1: Strandfesztivál, szevasztok! Az utolsó este, itt a Balaton partján 2026-ban. Szeretettel köszöntök mindenkit, élő adásban vagyunk a Rádió 1 összes frekvenciáján. A hallgatóknak mondom, ha itt vagytok a közelben, gyertek! Bejöttök a főbejáraton, és itt van rögtön balra a Rádió 1 stage. Nagyon nagy, nagyon fényes, nagyon hangos, és itt vannak Magyarország legjobb DJ-i. Közülük a következő egy órában, a lemezjátszói mögött. Az egyetlen magyar DJ, akit Martin Garrix követ az Instagramon, óriási bulit csinált tegnap is. És hát erre ma ráteszünk még egy lapáttal. Fogadjátok szeretettel! Úgy hívják őt, hogy Pull Max!
2: Kellemes szép estét kívánok, Rádió 1 Strandfesztivál! Elérkeztünk az utolsó naphoz, de ez még csak a kezdet! Jönnek a legnagyobb zenék a következő egy órában is! Hozzuk a minőséget, amit megszokhattatok! Úgyhogy gyerünk, szeretném látni az összes kezet a magasba!

0: játszották a Tomorrowland-en, a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiválján. Na rá, hogy ő is a World Is My Radio Show-ban mixel a lemezjátszói mögött. Most! Full Max!
1: Így van, Strand Fesztivál, ahogy megszokhattátok! Kellemesen elindítottuk az elejét, és még mi várnak a következő 50 percben is! Jönnek az új megjelenések! Jönnek a jobb-nájabb dalok! Ezért jöttünk ma este, hogy közösen bulizzunk, figyelj!

Na mi újság, Strand Fesztivál? Mi van veletek itt a Rádió egy stage-en? Jó sokan lettünk ma este is. Megy a buli egészen hajnali 4-ig. A nyár többek között arról szól, hogy gyűjtsünk fantasztikus emlékeket. És abban biztos vagyok, erre a mai szakára nagyon sokáig fogunk emlékezni. Hölgyek, urak, a lemezjátszóknál! Pull Max!

Na és akkor srácok, egy kérdésem lenne felétek. Ki az, aki bulizni jött ma este

Ha valakinek a hangok a fejében azt mondják, hogy el kellene menni, hogy ide kellene jönni a Strandfesztiválra, a Rádió egy stage-re, hát akkor jöjjön, ma este jön még a Loving Arms, a Stadium X, Jamina, Lofty meg és Jauri. Na de most a lemezjátszóknál, Full Max! I know I should sleep.

Na és akkor nyeres Strandfesztivál! Közösen együtt! Csináljunk egy óriási Instagram sztorit! Hogy lássam a kezeket a magasba! Nagyon szépen néztek ki! És figyelj, hagyjam a hágotokat! 3, 2, 1! Mindenki sikít!

élőben vagyunk a Rádió egy összes frekvenciáján. Azt szeretném nektek mondani itt a Strandfesztiválon, a Rádió egy stage-en, hogy ez a fiatalember itt mellettem a valaha volt egyik legprofibb, egyik legfelkészültebb, egyik legalázatosabb DJ, akivel együtt dolgoztam valaha, ever. És megérdemli, hogy itt legyen veletek ma este. Nagyon-nagyon szeretünk vele dolgozni, és nagyon szeretünk benneteket. A Strandfesztiválon, a Rádió egy stage-en. Pull next!

0: Maestro Niva Junca, digas y ritmos.
1: Gyere, gyere.
0: Ma tőlünk hangos a Balaton és a fél ország. Megyünk élőben a rádió egy összes frekvenciáján egészen éjfélig. Strandfesztivál 2026 Rádió 1 Stage.

0: Szalt Fesztivál Rádió Egy Stage. Ma mi vagyunk a Balaton hangja. Sőt, most mi leszünk a fény az éjszakában. Szeretnénk megkérni benneteket valaki, akinél van telefon, és szerintem mindenkinél van, vegye elő. És egy kicsit kapcsoljuk be a vakut, miközben szól ez a zene.
1: Szeretnék látni az összes vakut a magas belül, látsz jó baloldalt?
0: Ez az.
1: Az online hallgatókra megmutatjuk majd ezt a csodás fényképet, hányan vagyunk itt ma este. Gyerünk ott hátra, és szeretnék látni az összeset. És akkor énekeljük közösen!

0: Egy igazi fesztivál klasszikus! Itt a végére! Na figyelj!
1: Avicii örökké él a Rádió 1-en, és ez a mai éjszaka örökké élni fog a szívünkben.

Sokszor szoktam mondani a barátaim és családaim körében, hogy egyszer élünk, úgyhogy meg kell élnünk az összes kibaszott pillanatot. Gyere még egyszer!

És itt a végén szeretnék csinálni veletek egy közös képet, úgyhogy még egyszer utoljára szeretném látni az összes kezet a magasban, ki bulizni jött már, veleste velem. Figyelj! 3, 2, 1!

0: üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába.
1: Lépj be a jövőbe.
0: Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben. A Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött.
2: A Strandfesztivál, szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Rádió 1 stage-en, az utolsó este a Strandfesztiválon. Én vagyok Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti. Óriási a buli, egészen hajnalig megyünk ma is. Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan itt vagytok velünk, és hát ezt a következő egy órát is imádni fogjátok. Innentől jönnek a szexi zenék. Fogadjátok szeretettel Kabai Andrist, itt van ma is a Loving Arms.
3: Hello Geri, hello mindenkinek, üdvözlöm én is a Rádió 1 hallgatókat, valamint annyira jó szétnézni köztetek, annyira jó szétnézni, hogy annyira jó hangulat mindenkinek, és hogy utolsó napon is maradt mindenkinek energiája, hogy kiadjuk magunkból. Készen álltok a bulizásra? Fel a kezem mindenkinek, aki igen! Szóval, Geri, nincs mese, csapjunk bele!

Bennő egy hallgatókkal is meg kell osztani, hogy a fesztivál utolsó napja egy valamiért, a másért nem is mindig oké. Nem kell tanítani már nektek semmit, már mindent tudtok! Háromra jön egy sikolj! Figyelj! Egy, két, hét!

0: hívjam fel a figyelmeteket, tőlem itt jobbra, itt az emelvényen. Ő a Stone Festival új pumper kamója. Erős a buli, nagyon nagyok vagytok.
1: Mindenkinek van egy sajátja. Na szóval egy a lényeg, ha nem figyeltek ma este, akkor a szúnyogot nagyon könnyen benyelitek. Gerinek leesett.
0: Lassan, de igen. A rádió egy szégyen.

Tegnap megtanultunk egy mottót, hogy tegnapi naptól mindig lehet egy picit, egy nagyon picit jobban bulizni. De mivel ez az utolsó nap itt a Strandfesztiválon, hát itt van az idő, hogy ami benned maradt energia, mindent adj ki magadból! Azt mondom neked, hogy holnap már késő lesz, most!

köszönjük, hogy itt vagytok velünk ma este is! Mindjárt vége a nyárnak! Strandfesztivál, Radio Estate, szombat este, utolsó nap!

0: Geri, mit gondolsz, a csajok jól érzik magukat?
1: Elképesztően jók a csajok ma este is a Rádió 1 stage-en, mint Zedd óta folyamatosan. Úgyhogy hölgyek, ez most nektek megy itt a Rádió 1 stage-en. Tőlünk nektek!

0: Ma este a Rádió egy stage-en jön még a Stadium X, jön még Lotfi Begi, itt lesz Jamina, aztán pedig majd Jauri. Most viszont a lemezjátszóim mögött a Loving Arms, aka Kabai Andris, különös ismertetőjegye, ma este jó az illata.
1: Ma este is!
2: Geri, hogy mondtam az imént, ma este az ünneplőssel fújtam be magamon.
0: Imádom ezt a csávót, aki nincs itt, válhatja, de még nem késő elindulni. Élő közvetítés a Rádió 1 frekvenciáin éjfélig. Buli, hajnal 4-ig, Magyarország legjobb DJ-vel. Strandfesztivál, ez az utolsó este. A Rádió 1 stage-en, a lemezjátszóknál. A Loving Arms.

girl.

I love it! Csak úgy mindenkinek, aki a Strandfesztiválon van, valamint jobbira minden napokat! Hogy van ez itt elő, tudjuk?

ami a táncolás, éneklés és úgy akármit él. Irin, ma este már egy fesztivállal kapcsolatban. Mutasd meg, mit tanultál ma! Kövess az érzékeidet, gyere!

Feri említette az imént, hogy nem sokával, az pontosabban hamarosan vége van a nyárnak, úgyhogy még itt van az idő, 2026 nyarából emlékeket gyűjtsetek itt a Strandfesztiválról! Csak egy kis szelet, csak egy kis apróság! Amit majd a tény...

0: Következnek a Stadium Access srácok, szavasszon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen. Hey, Mr. DJ. A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Juhász Gergővel. A lemezjátszóknál. Ladies and gentlemen. Earth and Days. Earth and Days. World is Mine Radio Show. Starts now. World is Mine.

0: megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper hétvégét. Ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a Strandfesztiválon pedig ugyancsak váltás van, a Stadium X után most Jamina lemezjátszók mögött, itt a rádió egyen pedig Radarton után a rádió egy DJ-je Kuki, aki folytatja Kárnerrel a nagy kedvenc a Fire, amit már is indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Kárner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi, ma is sláger megy.
3: Ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

hangoztunk el a live mixbe is, itt a stúdióban Blond is keverte 6 órától 7 óráig az igazi mai slágereket, és egyszerűen szenzációs volt. Na pont ezért gondoltam, hogy most őt választom a folytatásra, Blond is a Lovers on the Dance Floor itt a rádió.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát kb. Amilyen zenédíjat meg lehet nyerni, ez a dal megnyerte Lady Gaga és a Shallow, a fogyarázsban pedig az újdonság Kembráttól a Hug Yourself, amit

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak itt.